0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Emotívna minirán. Amirán.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1. This is the story of my baker.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól. A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Reklámot hallottak.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A 107,1 MHz-en.
5: A régi zenék hullámhossza.
7: 107,1 MHz.
5: A lemez forog tovább.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Nálunk a nosztalgia a divat.
0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: titkosság a vigyázó Ferenc utcában.
1: Hódír az iskola tej.
0: Bevált a Löffler féle alkohol szonda.
2: 40 éves a lóbricsuda.
0: Akadalant a Moszkva téri galeri.
1: Halott a Budapest.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak. A 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
2: 107,1.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: A 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró, érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-Tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészterek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Aki velünk ébred, az ráébred.
3: Ébredjen velem.
4: Ébredjen velem.
3: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak.
6: Az interneten is.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Az egész családé.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
8: Ébredjen velünk
9: a 107,1 MHz-en.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban a tűzvédelem kerül terítékre, hiszen hamarosan kezdődik az aratás. A folytatásban utána járunk, hogy milyen állapotban van a feketicsi medgy, majd beszámolót hallhatnak a múlt heti Oromhegyesi Traktorfesztiválról. Műsorunk második órájában a talajelemzés fontossága kerül a fókuszba, és tűzvédelmi szakemberrel is beszélgetünk az erőgépek és az aratásban résztvevő kapcsolható eszközök ellenőrzéséről. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.
1: Mi szeretjük a retro zenéket,
2: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol csak régi sláger megy. FM
3: 107,1.

0: Várhatóan jövő héten, hétvége felé már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein, közeleg az árpa aratása. A hónapok óta tartó szárazság és a csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Rózsa Krisztina riportja.
1: A következő héten megkezdődhet az aratás először az árpa betakarításával. A folyamatos szárazság miatt a növények állapota gyenge, ami a mennyiségen is meg fog látszódni. Kovács Géza kispiaci termelő fejüsteheneket tart, ezért kiemelten fontos számára az állatok megfelelő takarmányozása, búzát és árpát is termeszt. A tartó szárazság és a csapadékhiány miatt a növények fejlődése nem volt megfelelő. A vetések sok helyen gyengébben növekedtek, ami várhatóan jelentős terméscsökkenést eredményez mind az árpa, mind a búzaföldeken. A termelő szerint a júniusi eső az árpán már alig tud javítani. A búza esetében azonban még van esély arra, hogy a csapadék egyes parcellákon kedvezően hasson, és valamelyest javítsa a szemek fejlődését és a várható hozamot.
2: Nagyon szegényes aratásunk lesz, úgy nézem legalábbis. A búza az nagyon tönkrement, már még a tavasszal nagyon kevés csapadékot kaptunk erre, és abból nagyon-nagyon szerény mennyiség várható. Árpa az talán valamennyivel jobb lesz, az évek óta már inkább egy kicsit többet tud teremni, mint a buza, kevesebb befektetés is kell neki, és akkor mi takarmányként is termesszük, tehát azért termesszük, hogy a jószágoknak takarmánynak. Nagyon nagy mennyiségű csapadékhiányba szenvedünk erre is. Ezek a homokos területek, meg szikes részek az egyszerűen nem is tudott megnyílni, hiába kikelt az ősze, de már akkor csapadékhiány volt, az a kevés, ami volt a télen, az nem tudta bepótolni, és akkor tönkrementek, kiszáradtak.
1: Az árpa parcellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. Aladics Tibor termelő elmondta, hogy folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beérnek.
3: Én mégis óvatosságra intem a termelőket, hogyha már eddig kivártuk és gondoztuk a növényeket, akkor most itt a célegyenesben ne hamarkodjuk el, tehát mindenféleképpen meg kell várni, hogy a 14%-os nedvesség alá essen a mag, és abban az esetben szabad csak nekiállni a kombájozásnak. Hát majd ezt látni fogjuk, kísérjük minden nap a helyzetet, de én mégis úgy gondolom, hogy még igazából nincs itt az ideje. Nagyon sok parcellákon látszódik még az, hogy vannak benne zöld foltok. Ezt mind meg kell várni, hogy teljesen beérjen az egész parcella, és akkor utána csinálni egy nedvességmérést is, hogyha minden adat azt mutatja, hogy készen áll a növény arra, hogy learassuk, akkor aztán neki lehet kezdeni. Nem kellene még, hogy az aratás kezdődjön, de úgy néz ki, hogy el fog majd kezdődni. Ez mind azt jelenti, hogy a növények kényszerhelyzetből, védekezés szempontjából ők egyszerűen úgy mérték fel a helyzetet, hogy nem bírják tovább víz nélkül.
1: A ludasi termelő szerint az idei évben még nem tapasztaltak ilyen problémákat a mezőgazdaságban, mint most. Különösen a búzát viselte meg az időjárás, a tartós szárazság jelentős károkat okozott a növényállományban. A kalászok végei több helyen elszáradtak, ami nem csak a vízhiánnyal, hanem a májusi fagyok hatásával is összefüggésbe hozható. Ezek a kedvezőtlen időjárási tényezők együtt gyengítették a növény fejlődését. Hozzátette, a búzánál ennek eredményeként komoly terméskiesése lehet számítani.
4: Nosztalgiázzon velünk! A régi zenék hullámhosszán.
5: A régi zenék hullámhosszán.
4: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
6: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 70-es évekbe.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak. Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
7: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A 107,1 MHz-en.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Átlagos terméshozamra számítanak a bácsfeketehegyi megy termesztők. A legnagyobb gondot azonban nem a mennyiség okozza a településen, hanem a munkaerőhiány. A témával kapcsolatban egy helyi termelővel kollégánk Fitkovics Alexander beszélgetett.
1: A bácsfeketehegyi Horgai család három generáción át megytermesztéssel foglalkozik, jelenleg Zsolt gondoskodik az ültetvényekről. Nyitó kérdésként, honnan ez az elhivatottság?
2: Hát én beleszülettem ebbe a megytermesztésben, ugyanis nagyapám, a 70-es években ő volt itt ilyen kis megytermesztő, a faluban 600 megyfája volt, utána egy édesapámnak 200 megyfája volt, és hát valójában a gyerekkoromtól kezdve ugye a megyszedés, a megyes körüli munkák az folyamatosan ott volt. És hát most jelen pillanatban ilyen két kisebb ültetvényben 330 megyfám van, úgyhogy ezt így beleszülettem, hogy végzettségem kertészmérnök, és hát a szakdolgozatomat is ugye a feketési megy témájában írtam, úgyhogy ez így belenőttem, és hát ezt szeretem, és hobbiként tekintek erre rá.
1: Hát azért 330 megyfát hobbiként kezelni, ez nagyon szép megközelítés, hiszen azt mondják, hogy ha valaki a munkájára úgy tekint, mint egy hobbira, akkor az sohasem megterhelő, de azért gondot viselni ekkora ültetvénynek nem egyszerű feladat.
2: Hát igen, vannak munkák, de nem olyan vészes valójában az elmúlt két-három évben, de talán a megytódlás óta lenni. Mert a szárazság miatt, amit ültetünk, kis fákat mindig kiszáradtak, hogy öntözőrendszer mint az ültetvénybe, és idejében elkészítettem az öntözést. Még öntözőrendszer elkészítése van folyamatban, muszáj megcsinálni, mert nem tudom, most már úgy látszik, hogy nem lehet. Hát meg ami mertés, egy kis munka, hogy valójában megy nem igényel, meg egy törődést, valójában ugye biotermesztésben növényvédőszeres kezelés nélkül termeszthető. Teljesen, hogy az utcákon senki semmivel nem kezelést igazán meg, ezt akkor is terem. Kivéve egy nagy előnye, meg a mi megyünk.
1: Az érdekelne, hogy mikorra várható a szüret?
2: Hát itt a szüret kezdetét itt én, negyedikén, ötödikén nagyjából indulni fog a szüret. Hát a vévés, most a virágzáshoz képest a vévés egy picit késik. Az előző évekhez képest, ugye májusban egy picit hűvösebb volt a időjárás, most az június elején is egy picit hűvösebb volt, és a vér is egy kicsit ilyen vontatottabb, mint szokott lenni. Lassabban érik a megy, de aránylag egy elég is jó termés mutatkozik, viszont egy kicsit apróbb lesz a megszokott, ugye a csapadék hiány miatt, és hát az miatt, hogy nagyon sok termés van a fákon.
1: Mit kezdenek a terméshozammal? Ha jól tudom, egy részét, vagy teljes egészében fel is dolgozzák?
2: Így van, így van. A megynek szinte 95%-ban feldolgozunk, szinte nem is értékesítünk friss megyként, hanem teljesen feldolgozott formában. Az elmúlt években az elsődleges termékünk ez a rostos megylé lett, amit készítünk a megyből. Ugye ezt áruljuk mind nyersen is a megylet, de ugyanúgy ugye pasztorizáljuk és ilyen backing box 3-5 literes dobozokban történik az értékesítése. Ez mellett még készítünk megyből, meg pálinkát, megybort, megylikört, megylekvát készítünk most már 3 éve, és hát úgy a termékünk a megyboretet, amit készítünk.
1: És hogyan értékesítik? Mert azért komoly mennyiségről van szó, és mennyire van igény a vásárlók részéről?
2: Ugye amit látok az, hogy az a megylevet most már egy 6 éve, ez a pasztorizált megylevet készítünk, erre nagyon nagy igény van, ugye, amit lehet mondani, hogy az egészséges életmód az elmúlt időszakban mindinkább előtérbe került, és hát valójában mi megyünk ennek a szerves része, mivel nagyon egészséges ez a megy, nagyon magas neki az antioxidáns tartalma, ugye teljesen festélevő, tiszt sötétbordó, szinte fekete neki a leve is, és hát nagyon egészséges, nagyon kedvező cukorsav arányú, nagyon sok ásványanyag van benne, és hát nagyon kedvező életen határozó, úgyhogy erre azt, amit látok, egyre nagyobb az igény, és látom, hogy ez a cukormentes lekvára is nagyon nagy az igény, amit az elmúlt 2 éve próbáltunk készíteni, és nagyon kedvező és nagyon pozitívak a visszajelzések. Ez, ami ugye az egészséges életmód irányában. Hát ugye nagyon magas a rostartalma a lekvárnak, és ugye maga a megylének is, és az egészség szempontjából ez nagyon fontos. Ugyanakkor ugye általában házszó történik az értékesítés, piacok, városárok, hogy nem igazán tudunk eljárni. Tehát eljönnek az emberek, nagyon régóta foglalkozunk ugye a termesztéssel, nem csak feldolgozott termékekkel, és legtöbb esetben eljönnek az emberek, és helyben nálunk tudják megvásárolni a termékeinket.
1: Normál években mekkora hozamot adnak az ültetvények?
2: Ez nagyon változó, ugye most nagyon sok ebből a 330 fát mondtam, ebből valójában csak egy 152 fát, amiről tudunk termést születeni, ebből azok mind fiatal fát. Nagyon sok fát pótoltunk, ugyanúgy nem van termés. Mert a legjobb éve volt, hogy 5 tonna termésünk volt körülbelül, amikor 200 komolyabb termőfánk volt, 5,5 tonna. Én bizonyosan 3 tonna körül satszolok, mivel mondom, hogy kevesebb a termőfa, meg nagyon sok kifáradt, meg tönkre mentek, úgyhogy ez most ilyen. De viszont amit ugye meg tudunk tenni, és ugye az idejétől ezt bevezettük azt, hogy az utcákon rengeteg megyfa, és ugye legtöbben nem szedik le a fákat, nem csinálnak le semmit, és ott megy tönkre a termés. És ugye nagyon sajnáltuk, és néztük, hogy lehetne megcsinálni, és megoldani. És az idején egy ilyen akciót hirdettünk, hogy akinek nem kell a megy az utcán lévő megyfákról, hogy ezt mindig elmegyünk és felében lerázzuk. A másik feléért, hogy nem kell nekik a megy, akkor viszont tudunk megyes termékeket adni, és hát így mi is jó járunk, mert lesz több megy, amit rá tudunk dolgozni, viszont a megyfának a tulajdonosa is jó jár, mert tud megyes terméket kapni a megyért, és nem megy tönkre az a termés, és nem kell takarítani a ház előtt, ami lepotyog és leutálna.
1: Említette azt, hogy ugye hamarosan megkezdődik a szüret. Ehhez munkaerőt hogyan tudnak biztosítani?
2: Ugye a család az ott van és támogat, és amennyit részben, hogy a feleségem főzi a lekvárt, a gyerekek, amiben tudna segíteni, de ugye még kicsik, édesapám is önben tud segíteni, viszont ugye kellenek munkások egyértelműen. Valamikor régen kizárólag kézzel történt a szüret szára nélkül, és úgy tűkerült feldolgozásra megy. Na most az elmúlt 7 évben átértünk a rázásra a munkaerő hiányában, de nagyon nehéz munkaerő találni, és így 5 plusz munkásra körül meg tudjuk oldani a szüretet. Ilyen ágrázót használunk, ugye körbe rázzuk a fát, és akkor pont vedik ki arra, hogy történik a rázás. Azzal, hogy most így ilyen módon bekerült egy plusz munka folyamat a mosása a gyümölcsnek, ugye egy darab levéldarabok lehetnek közben, és akkor mosuk a gyümölcset, és úgy kerül feldolgozásra.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és sikeres szüretet, és sikeres értékesítést kívánok.
2: Köszönöm szépen.
3: A legjobb rockzene
4: a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Rock a jóból.
5: Ültök és élvezitek a rockvarást.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, ugyanis az eseményre 222 traktor nevezett be a múlt hét végén. Az eseményt 18. alkalommal szervezték meg, melyre több százan látogattak ki. Fejős Ornella és Rúzsa Edina riportja.
1: A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét, a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. Majoros Viktória Csantavérről.
2: Mi autóval jöttünk, 3-4 éve járok traktorfesztiválra, és tavaly is és idén is a barátommal voltunk felvonulni, és nagyon jó a hangulat, remek a társaság.
1: Az eseményre egész Vajdaság területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők is. Az eseményen nem csak felnőtteknek szóló programok várják a látogatókat, hanem a gyerekek is önfeledten játszhatnak. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhatnak, mint például az eke felakasztása, a sárban taposás vagy a gyorsasági és erőverseny. Az eseményre a mai modern traktorok mellett számos, több évtizedes erőgépet is elhoztak. Van, amit a mai napig is használnak, míg olyan is van, amit csak azért hoztak el, mert nem sok található már belőle a környékünkön. Lukács Albert Óbecséről.
3: Ez egy orosz gyártmányú lánctalpas, DT-75-ös, 1977-es kiadás. Hát ez ugye ránk maradt, ugye szülőktől, apánktól, ő is ugye régi időben ebben dolgozott, mi ugye már ebben nem dolgozunk, ez ilyen megmaradt emlék, és akkor elhoztuk hozni alkalmanként ide.
1: A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta. Bilicki Nándor szervező.
4: Lépésről lépésre próbáltuk mindig felépíteni ezt a fesztivált, és sikerült is egy nemhogy csak a községünk, egész Vajdaság egyik legnagyobb fesztiválá kinyújtta magát. Ez mint szervezőnek, ez nagyon nagy öröm számomra, de ha nem lennének ezek a részvők, a traktorosok, nekik köszönhetem ezt, tehát, hogy itt vannak, ő nélkülük nem lenne ez a rendezvény.
1: Az egész napon át tartó eseményen tűzoltó bemutatóval és számos gyermekprogrammal várták a kilátogatókat, valamint kirakodó vásárral és koncertekkel is készültek a szervezők.
5: 107,1 MHz.
6: A mindennapok része.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Június 16-áig folytathatja a magyar MOL a szerbiai NIS olajvállalat orosz többségi tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat. A cég szerint a tárgyalások jelentős előrelépést hoztak, és most a tranzakciós dokumentáció véglegesítése zajlik. A MOL korábban már kapott engedélyt az amerikai pénzügyminisztériumtól, de az eredeti határidő június 6-án lejárt volna. Közben a NIS külön engedélyt kapott arra is, hogy június 16-áig folytathassa működését és a kőolajfeldolgozást. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában, a termelők pedig jó minőségű és mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A gazdák szerint kedvező, hogy a hűtőházak jelenleg üresek és nincs jelentős importkészlet. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek,

0: A termelés továbbra is sújtja az asszály és a munkaerőhiány. A mezőgazdasági minisztérium közben kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Első ízben rendezik meg Hajdújáráson a Gyöngyösbokréta és a Durindó Fesztivált. A vajdasági magyar néphagyományokat ünneplő rendezvény első napján 29 település 30 néptánc csoportja lépett színpadra, több mint 700 táncos részvételével. A település tavaly óta számos fejlesztéssel és alapos logisztikai előkészülettel készült a rendezvényre, amelynek köszönhetően erre a két napra a vajdasági magyar kulturális élet központjává vált. A magyar néptánc és népzene ünnepe népviseletes felvonulással és menettánccal kezdődött. A menet élén a Kárpát-medence betyárjait megidéző hagyományőrzők haladtak, 30 néptánc együttes követte egymást a színpadon, késő este szalonna és bandája koncertezett, a fiatalok pedig éjfélig ropták a táncházban.
1: Sport.
0: Az orosz Mira Andrejeva nyerte meg a női egyes küzdelmeit a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztosan 6-3-6-2 arányban legyőzte a lengyel Maja Kvalinskát. A krasznojarszki születésű, de Dél-Franciaországban élő Andrejeva 5 WTA trófeájából 2-t az idén gyűjtött be, Adelaide-ben és Linzben, Madridban pedig a döntőig menetelt. Andrejeva az Open érában a 7. legfiatalabb női bajnok a Roland Garros történetében, és a legfiatalabb párizsi győztes Szeles Mónika 1992-es győzelme óta. Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli jutott be a Roland Garros döntőjébe, ahol mindketten pályafutásuk első Grand Slam győzelméért küzdenek. A mérkőzés 15 órakor kezdődik Párizsban. Zverev a világrangista 3. helyezettjeként rutinosabb Grand Slam döntős múlttal érkezik, míg Cobolli a torna meglepetés embere. A német játékos eddig 4 Grand Slam döntőt játszott, de még nem nyert. Bár a szakértők valamivel esélyesebbnek tartják Zverevet, mégis szoros, kiszámíthatatlan meccs várható. A győztes 3.250.000 dollár pénzdíjat kap.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fok van, általában napos idő lesz, a nap folyamán kevés felhő mellett az égen, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
8: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mely kultúráknak kedvezett a napokban lehullott csapadék, majd pedig a tűzvédelem került terítékre, hiszen közeleg az aratás. Jó vételt!
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Legnagyobb magyar slágerei.
3: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Az utóbbi napok eső okozta felfrissülés már nem javít az őszi kalászosok terméshozamán, viszont a kapások fejlődését segíti. Ez a szerény mennyiségű csapadék is. Az aratást követően a gazdák elvégezhetik a talajelemzést, annál is inkább, mivel ez a vizsgálat akár ingyenes is lehet. Hogy hogyan és mit kell ezért tenni a termelőknek, az Vitkovics Alexander és vendége beszélgetéséből derül ki.
1: Stúdiónk vendége Barcsik Márta, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat szaktanácsadója. Nyitó kérdésként, hogy néz ki most a szabadkai határ tekintettel arra, hogy június elején járunk?
2: Ami a határszemlét illeti, ugye a kalászosok érési folyamata tart most. Nekik már sajnos ez az első hullám, ami volt, nem sokat segített, viszont a kapásoknak igen, bár azt is el kell mondanom, hogy ugye a vízhiány az nagyon nagy, és ez az eső, ami esett, ez nagyon tarka képet mutat, tehát a Szabadka község területén volt, ahol 70-80 milliméternyi eső is hullott, van, ahol pedig alig 10-15 milliméter. Ez a mennyiség, különbség, hogy úgy mondjam, mindenféleképpen ez nagyon nagy, ez valószínűleg a hozamokra is, és a növényeknek az állapotára, a fejlődésére, mindenre kihatással van. Visszatérve a kalászosokhoz, tehát itt már, ami a növény védelmet, itt semmiféle teendő nincs, itt várjuk az aratásnak a kezdetét, majd az, hogy mekkora lesz a hozam, nem akarok most így belebonyolódni, tehát nem szeretnék előre bármiféle számokat mondani, hiszen azért még van egy kis időnk, itt sok minden történhet, az érésnek mindenképpen ami nem kedvez, az a hirtelen jött nagy forróság, a szeles idő, a szárazság, tehát ez mind kihatással lehet a szemeknek a nagyságára, a telítettségére, úgyhogy hogy még ez a kis idő, ami még hátra van, hogy mit hoz, vagy mit tud maga a növény még kihozni magából, ez majd kiderül.
1: Korábbi beszélgetésenkor elmondta azt, hogy a repcénél igen tarka a kép a határban. Most mi a helyzet?
2: Ami az olajrepcéket illeti, tehát eleve már sokkal kisebb a termelési terület, mint az előző években, hiszen az ősz az nagyon száraz volt, nem kedvezett a repce kelésének, és azokat a területeket, ahol kicsi tőszám maradt meg tavaszra, azt a gazdák meg is semmisítették, és helyettük mást vetettek, tehát buzát, vagy nem buzát, bocsánat, hanem kukoricát, vagy bár volt olyan is, aki még az ősz folyamán kimunkálta, és tényleg buzát tett helyette, tehát ilyen is akadt, de általában megvárták a tavaszt, hogy eldöntsék, hogy hogy is alakuljon, tehát oda kukorica került többnyire. A megmaradt repcék azok jó kondícióban vannak, hát náluk is az eső mennyisége, az kihatással lesz a szemeknek a fejlettségére, tehát meg a becőknek a nagyságára, tehát ez mind az eső, és tehát a csapadék lesz az igazi meghatározója az idei hozamoknak szerintem.
1: A talajelemzés az mindig aktuális. Ha jól tudom, most a mezőgazdasági szakszolgálatnál jelentkezhetnek azok a termelők, akik ki akarják vizsgálni a talaj kondícióját, illetve talaj tápanyag tartalmát.
2: Így van, tehát ez az akció, ez minden évben megismétlődik. Az idei évben maga Szabadka város finanszíroz 800 mintát, és azok a gazdák, akik igénylik ezt a talajbevizsgálást, jelentkezhetnek nálunk, előre kell jelezniük a szándékukat, hogy ők szeretnék ezt, hogy föltetjük őket a listára, hiszen már említettem, hogy a bizonyos számú mintát tudnak ingyenesen bevizsgáltatni, gazdaságonként 10 mintát igényelhetnek, tehát többet nem, azon felül azt már fizetik, és ez azért fontos, hogy előre jelezzék, hogy biztosak legyenek benne, hogy az ő mintáik is még belekerülnek az ingyenes kategóriába, hiszen ugye ameddig a készlet tart, tehát hogyha ezt teljesítettük, összeértük őket, akkor utána már a többiek azok csak fizetős minták lehetnek.
1: Ha jól értettem, akkor említette, hogy gazdaságonként 10 mintát ingyenesen vizsgálnak be, illetve erre a városi önkormányzat biztosította az eszközöket. Ha valaki igen, ezen felül szeretne még bevizsgáltatni az adott gazdaságon belül, az már fizetős. De akkor, ha jól számoltam, akkor ez így nagyjából 80 gazdaság jöhet számításba, aki beleesik.
2: Hát ez nem így van, mert azért többnyire 1-2-3-4-5 mintáig igénylik ezeket a elemzéseket, hiszen aki igényli az analízist, vagyis az elemzést, az már előző években is igényelt bizonyos számú másik, tehát másik parcellá, hiszen egy elemzés 4 termelési évig érvényes. Tehát 4 évenként kerül sorra újra ugyanaz a parcella, úgymond. Tehát egy termelési egységet nézünk, egy elemzés az maximum 5 hektárnyi területre vonatkozhat, tehát mi, ha egy parcella teszem, az 12 hektáros darab, még ha több kataszteri szám alatt is fut, tehát mindegyik kataszteri számot fölsoroljuk, de a 12 hektárnyi területre 3 átlag mintát vizsgálunk be, tehát az 3 elemzés, az 3 analízist takar. Tehát ezt így kell elképzelni. Azért ez az akció, azt tudni kell, hogy ez az akció már folyamatban van, úgyhogy most már körülbelül felét, úgymond, sőt, több, mint felénél tartunk. Úgyhogy akinek a szándékában áll, hogy igényelje ezt a szolgáltatást, úgymond, akkor kapkodja magát, mert lassacskán telítődünk, tehát jelezze felénk a szándékát, adja meg az adatait, a gazdaságszámát, a címét, a parcellaszámokat, a parcelláknak a nagyságát, azt tudni kell, melyik az a kultúra, ami most ott van, és hogy melyik az, ami majd következik, hiszen az ajánlást, amit kap, az tudnunk kell, hogy melyik kultúrára adjuk, hiszen mindegyik növénynek más a tápanyag igénye, és az szerint alakul ugye az ajánlás is. Amit még fontos lenne elmondani ezeknél az analíziseknél, hogy azt is szem előtt kell tartani, hogy bizonyos pályázatoknál is már igénylik az analíziseknek a meglétét. Az analíziseket olyan parcellákról kellene elvégezni, ahol megtörtént a betakarítás, és még semmiféle újabb tápanyag mennyiség nem került ki arra a parcellára. Az lenne az igazi vérképe, hogy úgymond a parcellának, tehát most így a nyári időszakban árpa, buza, repce, amikor lejön, ugye ősszel már a napraforgó kukorica, de hát legkényelmesebb így nyáron kiszedni a mintákat. Az idei évben ezeket a mintákat maguknak a termelőknek kell kiszedni. Amikor eljönnek hozzánk, hogy közöljék velünk az ő szándékukat, akkor mi pontosan elmondjuk, hogy mi is a teendő, úgyhogy várjuk azokat az érdeklődőket, akik még esetleg erre igényt tartanak, csak mondom, hogy igyekezzenek, hiszen lassan telítődünk.
1: Záró kérdésként mit tapasztalt, mennyire van igény a talajelemzés iránt? Említettük, hogy ugye már jelezték szándékukat a termelők, akik ebben az akcióban akarnak részt venni, viszont ugye korábbról is van tapasztalata.
2: Így van. Azt kell mondjam, hogy 2 évvel ezelőtt, hogyha visszaemlékszünk rá, akkor a minisztérium finanszírozott analíziseket, az sokkal nagyobb számú analízisekről volt akkor szó, vagy minták bevizsgálásáról volt szó, és az az akció nagyon sikeresnek bizonyult, és azután nagyon sokan jelezték az igényüket, hogy hát ők sajnos lemaradtak. De hát ez így működik. Mindenkinek azért illene a saját gazdaságáról számot vezetni, hiszen több ezer gazdaságról van szó. Mi az, hogy mindenkit egyenként értesítsünk, az egyszerűen lehetetlen, tehát jó lenne, hogyha a gazdák egymás közt is jobban informálnák egymást, nem csak ránk támaszkodnának. Elég nagy az érdeklődés, tehát mindig van, aki kimarad, mindig van, aki lemarad, tehát pont ez az, amit mondok, hogy kicsikét jobban kellene a gazdáknak angazsálni magukat az információ szerzés terén. Mi minden megteszünk, ami tőlünk telhető, így a médiákon keresztül is, és hát a személyes kapcsolattartások révén is, hogy informáljuk őket, de hát azért nekik is egy kicsikét gyorsabbnak kell lenni, hogyha igényt tartanak egy-egy ilyen akcióra. Minden alkalommal tehát mi teljesítsük ezeket a minta bevizsgálásokat, tehát ami ingyenes minden van, azt minden évben eddig tudtuk teljesíteni, és persze van a fizetős, tehát van igényre, sőt egyre inkább van igény, így a pályázatok miatt is, és hát van egy bizonytalanság is, ugye a levegőben nem tudják még, és mi se tudjuk, hogy mit hoz a jövő, hogy az e-agrár részéről is, és egyáltalán minisztérium részéről is, hogy ezt mennyire fogják komolyan venni. Hiszen maga a talajelemzés elvégzése az egyébként egy törvényhez kötött dolog, tehát azt kellene végezni mindenkinek, függetlenül attól, hogy most pályázni akar, vagy nem akar, tehát nem ez lenne az elsődleges, hanem az, hogy ezt mindenkinek 4 évenként a saját parceláit be kellene vizsgáltatni. Ez törvényhez kötött dolog.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm én is.
3: A nap legszebb dallamai.
4: A nap legszebb dallamai.
3: Most önnek szólnak.
5: 107,1
3: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Most a zene vezet.

0: ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 107,1.
3: SMR.
0: Zenefüleinknek.

0: Az elmúlt napokban több helyszínen is tűzesetekhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak Magyar-Kanizsa község területén. Több ponton erdő és bozót tüzek keletkeztek. Hajdújárásnál is volt tűz, a felüljáró közelében égett az aljnövényzet. Ezek mellett pedig idén már számos tűzesetet követhettünk végig a közösségi portálokon. A nyári hőség még csak most kezdődik, de a száraz időjárás és a közelgő aratási munkálatok miatt egyre nagyobb a tűzveszély. Mire számíthatunk az idei szezonban? Melyek a leggyakoribb hibák, amelyek tüzekhez vezetnek? És mit tehetnek a gazdák, illetve a lakosok a megelőzés érdekében? Erről beszélgetett Juhász Vilmos tűzvédelmi szakemberrel, Bálint Csaba.
1: Beszéljünk egy picit az elmúlt napok tűzeseteiről. Mit árulnak el ezek az esetek a szezon kezdetéről? Sok vagy kevés?
2: Általában ezekben a hónapokban meg ahogy áll az egész fű, meg a növényzet az út mentén, akár amit maga is itt felemlített, ez nem éppen normális körülmény, úgy mondjam, azért, mert nem olyan száraz még az a növényzet, hogy nagyon könnyen bele tud kapni, de attól tekintve most én nem tudom az a helyzet, hogy hogy volt. Egy picit gyanús a körülmény, hogy több pontban keletkezett ez, de természetesen arra a kanizsai kollégák meg ott, akik foglalkoznak ezek az ügyekkel, fel fogják deríteni. Ami az elkövetkező időszakot érinti, mi épp Csantavére ma indulunk a mezőgépeknek az ellenőrzésével, mivel köztudott, hogy az aratás az elő fog beköszönteni, mivel hát nem volt csapadék, és akkor az a vegetációs szűnése elkezdődött, úgyhogy most már teljesen le vannak sárgulva, a száradást várják, úgyhogy szerintem egy-két hét, de ezt a szakértők már jobban tudják, hogy mikor. Úgyhogy már mikor ez a növényzet, vagyis a buza, árpa, meg az ilyen jellegű növények elérték ezt az érési fázist, akkor nagyon könnyen gyullóikonyai válnak, és akkor nagyon könnyen tudnak fölgyulladni, terjedni, úgyhogy nagyon oda kell figyelni az elkövetkező időszakban is.
1: Rá fogunk térni az aratásra a beszélgetés második felébe. Beszéljünk egy picit még ezekről a tarlótüzekről, a gyújtogatás. Tehát mi a tapasztalat? Mi a cél ezekkel a gyújtogatásokkal?
2: Ezekkel a gyújtogatásra most a szándékról beszélünk, vagy a...
1: Hát, hogy tulajdonképpen mi a motiváció? Tehát, hogy valami károkozás a akarattal, vagy pedig van egy olyan szokása ugye az itt élőknek, hogy akkor leégetjük a tarlótüzet, újraindítjuk tulajdonképpen.
2: Így van. Kettő dolog van. Az egyik a valami cél a szándékkal, hogy valakinek kárt okozzon, a másik meg a figyelmetlenség. Ami a tarlókat illeti, azt egy valamikori régebbi időszakban azért végezték el, elvégeznék most is, csak a törvény ezt tiltja. Én azt mondjam, és köszönetet mondok a polgároknak, hogy ezt általában mostan már betartják. Ilyen különféle kártevőket akarnak tönkretenni a tarlón, de a mezőgazdasági szakértők, agrár szakértők ezek elmagyarázzák, hogy nagyobb kárt csinálnak a földdel, mert ott mikroelemenseket is tönkretesznek, ami tulajdonképpen nagyobb kárt okozunk az égetésen, mint hasznot.
1: De meddig lehet ezt az égetést tulajdonképpen kordában tartani? Egy átlagember ez képes erre, vagy így rögtön megtörténhet a baj?
2: Egy átlagember, hogyha fölgyújtottam, mondom tilos, de ha véletlenül, akkor még az kisebb méretű, az kordába tudja. Csak az a baj, hogy egy bizonyos pillanat, főleg, hogyha kinti nyílt területekről beszélünk, ott a szélmozgás, a levegőmozgás mindig intenzívebb, és az nagyon gyorsan el tud terjedni. Hogy már akkor nem tudjuk utóérni, és akkor egy pillanat alatt az akár pár száz négyzetméter, akár pár hektárra is el tud terjedni, mire a tűzoltóság oda kivonul, vagy riasztva van.
1: Ugye ezek voltak a szándékos gyújtogatásnak az elemei. Mi van akkor, hogyha nem szándékos a gyújtogatás, mondjuk cigaretta csikket dobunk el, az tényleg tud ekkora tüzet okozni?
2: Igen, én ezt sok kiképzésen, mikor oktatást végzek, akkor ezt kiszoktam hangsúlyozni, különképpen ilyen időszakban, amikor már ez aktuális, és fölkérem az oktatott személyeknek is, hogy adják tovább ezt az információt. Hogy igen, az ablakon keresztül az út mentén, hogyha fricskázzuk a cigarettacsik. Most nem mondhatom, hogy sokan, de higgyék el, hogy az út mentén ott nincs más, ami tényező okozó, ami tüzet tudna előidézni. Úgyhogy ez több mint valószínű, hogy ezektől a műveletektől történik.
1: De például egy égőcsikken kívül mi az, ami tüzet tud még okozni?
2: Hát elméletileg van ilyen lehetőség, ilyen üvegdarabok is, hogy amikor iszonyatos magas hő van, és akkor egy bizonyos szögben a napsugarakat fókuszálja az az üveg, és akkor be tudja gyújtani, de ez szerintem nagyon-nagyon ritka. Hamarabb ezek az esetek, amit az előbb mondtam, a csikk kidobása, vagy más esetleg figyelmetlen láng használata valahol kint az út mentén szabadba. Kávéfőzés, vagy csak megállunk, vagy csak az út mentén nem épp igazán süsük, de akár az is.
1: No, sokszor átbeszéltük már, de nem elégszer, hogyha lát tüzet valaki, hallgató, mit kell csináljon?
2: Leghamarabb és legsikeresebb a riasztás az 193-as hívószámra a tűzoltóságot riasztani. Na most elmondom, hogy történtek már olyan esetek, hogy van ismerősöm, akár engem vagy valakit, más község területén tartó, hogy ég az XY az autón vagy valami. És ne mást hívjon főhelyen az 193-at. Azért, mert az idővesztés, még az az információ elő, én hozzám máshoz, másik tűzoltó kollégához, még az riasztja. Az lehet, hogy nem ismeri azt a terepet. A behatárolja a maga a személy, akinek ez megtörtént, és rá tudja vezetni a tűzoltóságot. A másik, ami kell tudni, hogy a 193-as hívószám ingyenes, és nem kell hozzátenni a 024 vagy körzeti hívószámot, mert a cella információ alapján befut a legközelebbi tűzoltóságra, úgyhogy biztos oda fut be, ahova be kell, hogy fusson.
1: Múlt héten volt pont itt egy mentős szakember, akivel arról beszéltünk, ott más telefonszám van, ugye 192 az a rendőrség, 93 a tűzoltóság, és 94 a mentő, és ott ő azt mondta, hogy gyakorta javasolja azt, hogy az adott legközelebbi tűzoltó állomást, pontosabban mentőállomást, egészségügyi intézményt próbáljuk meg hívni, mert a 194-es sok esetben mondjuk egy távolabbi, vagy nem a megfelelő egészségügyi központhoz irányítja a hívást. Ez jellemző a tűzoltóknál is, vagy?
2: Nekem nincs ilyen tudomásom, nekem a mentős kollégák itt voltak, ők tudják az ő rendszerük, hogy működik, de így kellene, hogy működjön, de információm szerint ez nem biztos, hogy pontos, hogy volt valami technikai probléma ezen a téren. Úgy kellene, hogy működjön a minden 192-3-4 is, hogy a legközelebbi egészségügy, tűzoltóság, rendőrségre irányja.
1: Tarló tüzek, erdő tüzek, mire számít az elkövetkező időszakban, július, augusztus folyamán?
2: Ez nagyon függ az időjárástól, hogy mennyire fog a hőmérséklet fölmenni, mennyi csapadék lesz, hogy ez a növényzet teljesen leszárad, vagy lesznek olyan hullámok, fázisok, amikor lesz csapadék is, akkor ez nem igazán fog. Biztos, hogy lesz ilyen eset, ahogy történni fognak ilyen esetek, de viszont, hogy mennyi lesz ez a jövő titka. Ez nagyon évfüggő. Van, mikor tényleg nagyon-nagyon nagy szárazság van, lehet, hogy akkor az emberek jobban oda is figyelnek valamennyire, és kevés van, attól eltekintve, hogy magas hőmérsékletek, vagy fordítva, hogy nincs is olyan magas hőmérséklet, lehet, hogy nincs is több riasztásunk van.
1: Tavaly év milyen volt?
2: Tavaly év azt mondhatom, hogy jó, ami az aratást is illeti, az nagyon is nem voltak események, vagy esetek, amik megtörténtek, de nem volt olyan jellegzetes nagy területek, vagy van nagy anyagi károk történtek ezeken a tüzeken.
1: És még szó volt pillanat erejéig az aratásról, akkor beszéljünk az aratásról. Most egy kicsit a beszélgetés végére zajlik majd az élet a földeken. A traktorok, különböző mezőgépek működnek. Önök próbálják fölhívni a figyelmet a visszásságokra. Mit kell tudni ennek kapcsán?
2: Hát a traktorokat, kombájnokat, szóval minden mezőgazdasági gépet, amivel ezeket a munkálatokat fogjuk végezni, prések, stb. Ezeket rendbe kell hozni műszakilag, hogy ne tudjanak tüzet okozni. Azt is ki kell, hogy hangsúlyozom, azért észrevehető, hogy nagyon sok újabb gép van, köszönve sok különféle támogatásnak, ahol a polgárok, termelők hozzájuttak újabb, modernem gépekhez, amely természetesen magával vonja azt is, hogy kevesebb tűzesetet tud okozni, mert hát csak újabb gépek. A kipufogó kivezető csöveket biztosítani, hogy az a szikra ne tudjon eltávolodni, és esetleg fölgyújtani a tarlót, buzát, vagy valamilyen könnyen gyúlékony anyagot. Ugyanúgy a többi kombájn, prés, meg minden mezőgazdasági gép, ami részt fog ebbe venni. Ezzel nagyon-nagyon tudjuk csökkenteni ezt a az eset számot, úgyhogy bízunk benne, hogy be fogják tartani, és legyen náluk poroltó, amivel azt a kezdő tüzeket esetleg meg tudják fogni, vagy eloltani teljesen, és ezzel a kárt csökkenteni, vagy hogy nem is történik.
1: Minimalizálni,
2: így van.
1: Mennyire jellemző, hogy poroltó van náluk?
2: Abszolút, szóval mindegyik mezőgazdasági gép, ami részt vesz, azt betartják, ezeket már régebb években megvásárolták, szerintem olyan különösebb probléma ilyen téren nincs, beszokták rendszeresen hozni a bevizsgálásra is, úgyhogy biztos, hogy van, aki nem tartja, de szerintem az kevés százalék.
1: Megint felvetődik a kérdés, hogyha én mezőgazdasági termelő vagyok, megindulok aratni, és megtörténik a baj, kigyullad valami, mi az a határ, amikor már szólnom kell a tűzoltóknak, meg mi az, amikor neki poroltóban neki indulok?
2: Én szerintem meg kellene próbálni, mert általában az észlelés az elég kezdőfázisban történik meg, de viszont az is jó, hogy abban a pillanatban, ha van rá lehetőség, mert ha magam vagyok, akkor ez egy picit nehezebb, hogy riasztjam, és a tűzoltóságot megoldsak is, de hogyha van ott valaki, hogy mindjárt riassza, hogy akár kigyulladt a munkagép, vagy egy kisebb terület, és a tűzoltók, aki is vonulnak, és eloltották, annak nagyon fognak örülni, hogy visszavonulnak, és akkor ennyi. Úgyhogy ez párhuzamba jó volna, ha megtörténik, de mondom, hogyha van rá lehetőség, mert ha egyedül vagyok, akkor ez nem. Mert hogyha vesztem az időt a riasztással és a sztárjadalmat, még nagyon kis terület volt, még akkor lehet, hogy abba poroltó, ha sikerült volna eloltani.
1: A jellemző vidékünkön egyébként ez a fajta tűz keletkezési mód aratáskor?
2: Vannak, persze. Vannak, attól letekintve, hogy a munkagépek el vannak készítve, mindig történnek meghibásodások, amiket nem tudunk előrelátni. Ilyenek például a különféle forgó részeknek a csapágyai túlhevülése, összetörése, megrongálódása, ami túlhevül rotációs folyamat alatt, és ebből kifolyólag fölmelegszik, fölhevül is, ott mindig van por, szalma fölhalmozódva, ami nagyon könnyen begyullad. Kések, ezek a vágókések, vagy most én lehet, hogy nem igazi szaknyelven beszélek a gépnél, ezek is, hogy eltör, és akkor elkezd a surlódás, vagy megrepedés, akkor
1: ilyenek.
2: A szikra is, igen. Igen, vagy a szikra, hogy már a kipufogó nagyon rossz állapotban van, és akkor tulajdonképpen mindenfelé fújja ki ezeket a szikrákat, és az is tud. Nagyon fontos, szóval odafigyelni ezekre a zajokra, a gépkezelők szerintem már annyira tapasztaltak, hogy észlelik ezeket a változásokat, hangokat, hogy ezekre reagáljanak, meg a másik, hogy mikor napi szinten bevonulunk, hogy akkor a portalanítani, hogy ezeket a felületeket lefújatni, lemosatni, és akkor hajrá, másik nap biztonságosabban tudunk dolgozni.
1: Milyen jellemző kérdésekkel fordulnak önök az a gazdák ilyenkor ezzel kapcsolatban?
2: Körülbelül már mindent tudnak, de mindig vannak kérdések, hogy ha történik. Ez jobban ezek a riasztási dolgok, hogy most mi, hova, de 99% ember már nagyon jól tudja, hogy hova kell. Mi szoktuk a telefonszámokat is szétosztani. Konkrét most csantavéredet szétszem, a többi önkéntes tűzoltóság is ezt megteszi, hogy azzal is segítsük, hogy minél hamarabb legyen információnk a tűzesetről. Úgyhogy nagyon különösebb használatról, poroltóról, meg tartottunk ilyen bemutatót is, hogy hogyan kell használni, de hát már mindenki szerintem tudja. De akit érdekli, szívesen tűzoltóság rendelkezéssel is nagy örömmel fogja informálni, megmutatni, hogyan kell használni a tűzoltó készüléket.
1: Beszélgetés végére a tűzvédelmi szakember jó tanácsa a nyárra.
2: Figyeljünk oda, igyekezzünk, hogy ne okozzunk tüzet, ha viszont megtörténik, akkor próbáljuk még a kezdő fázisba, hogyha sikerül azt eloltani, de fontos, hogy minél hamarabb riasztani a tűzoltóságot.
1: A 193-as
2: jó számra.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Ennyi fért a mai műsorunkban, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Farkas Ervin nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a 11 órai hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszont hallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Ablakot nyitunk a világra. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Június 16-áig folytathatja a magyar MOL a szerbiai NISZ olajvállalat orosz többségi tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat. A cég szerint a tárgyalások jelentős előrelépést hoztak, és most a tranzakciós dokumentáció véglegesítése zajlik. A MOL korábban már kapott engedélyt az amerikai pénzügyminisztériumtól, de az eredeti határidő június 6-án lejárt volna. Közben a NISZ külön engedélyt kapott arra is, hogy június 16-áig folytathassa működését és a kőolajfeldolgozást. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio állambeli Toledo városában egy nyári fesztivál közelében. A rendőrség szerint legalább két fegyveres nyitott tüzet egymásra, miközben a helyszínen több száz ember tartózkodott. A sérültek 14 és 60 év közöttiek, kettejük állapota válságos. A támadók jelenleg is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. Joe Biden volt amerikai elnöknél negyedik stádiumú prostatarákot diagnosztizáltak, amely a csontokra is átterjedt, így a betegségét élete végéig kezelni kell, nyilatkozta Jill Biden. Az egykori First Lady elmondta, hogy a diagnózis a Fehérház elhagyása után végzett orvosi vizsgálatok során született, ugyanakkor Joe Biden továbbra is aktív életet él, egészségi állapota ellenére. Medvetámadás halálos áldozata lett szombaton egy fiatalember az erdélyi Küküllőprod falu bejáratánál. A helyszínre érkezett

0: Rohammentősök már csak a 34 éves férfi halálát tudták megállapítani. Romániában egyre gyakoribbak a medvetámadások, a barna medvék pedig túlszaporodtak, számuk akár a 12.770-et is elérheti, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4.000 lenne. A településekre bejáró medvék nem csak tetemes anyagi károkat okoznak, az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben emberekre is rátámadtak, és ezek közül több mint 10 halállal végződött. Lassan életre kell a Tisza a Magyarkanizsánál. Bár az elmúlt napok esői és a felhős időjárás némileg visszafogta a folyamatot, már megkezdődött a Tisza virágok előrajzása. A következő napokban várhatóan egyre látványosabb lesz a kérészek rövid, nem annál különlegesebb násztánca. 13 óráig még megtekinthető a 10 országból érkező mintegy 140 oldtimer Szabadka központjában a Kék Szökőkútnál. A 15. nemzetközi oldtimer találkozó zárónapján ritka veterán személyautókat és klasszikus motorkerékpárokat csodálhatunk meg. A program még pénteken kezdődött a résztvevők érkezésével és regisztrációjával, szombaton pedig Palicson mutatkoztak be a nem mindennapi járművek. A találkozó az évek során a térség egyik legjelentősebb veterán jármű rendezvényévé vált, amely rendszeresen vonzza a klasszikus járművek rajongóit más országokból is.
1: Időjárás.
0: 27 fok van jelenleg Szabadkán, általában napos idő lesz, kevés felhő mellett az égen, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Aktuális.
3: Aktuális.
4: Érdekes.
3: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
2: a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.
4: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 671. adásunkban, az év 23. vasárnapján, június 7-e van, Róbert és Nándor névnapja. Június a nyár hírnöke, mégis meglepően sok időjárási veszélyt rejt magába, legalábbis a népi hagyomány szerint. Ez az időszak nem csak az aratás előtti izgalmas várakozás ideje, hanem az aggódásé is. Vajon derült idő kíséri a gabonaérés utolsó heteit, vagy sártengerré változnak a földek? A hagyomány úgy tartja, hogy a júniusi időjárás előrejelzi a decemberit. Érdemes megjegyezni a régiek szavait. A júniusi derülték bőség, a júniusi sár szükség, vagy a júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe. Doroszlón különösen tartanak a júniusi ködöktől, hiszen tapasztalataik szerint azok gyakran jégesőt hoznak, ami a betakarítás előtti utolsó hetekben katasztrofális következményekkel járhat. Szép idő várható egyébként, ha a Szent János bogár világít, vagy az égen sok a bárány felhő, és este dongók sűrűn repkednek. A medárnapi mondás máig sok kertész és gazda fülében is cseng, ha medárnapján esik, 40 napig esik. Ez a június 8-ai dátum valóban sokszor kulcsfontosságú a nyári időszak alakulásában. És hogy mire érdemes még figyelni? Ha a kakukk Szent Iván napján június 24-én, illetve előtte megszólal, olcsó lesz a gabona. Ha utána, úgy drága. Ha Szent Iván napján esik az eső, akkor se diót, se mogyorót ne reméljünk, marad a sültalma télire. Tehát június 8-a medár napja, amelyhez a magyar néphagyományban, de még Európa sok táján is számos időjárási megfigyelés és termésjóslat kapcsolódik. E napot sokszor az utolsó fagyos szentként emlegetik, noha a legismertebb fagyos szentek, ugye Pongrácz, Szervác, Bonifác májusban vannak, így medárd már inkább csak jelképes, utolsó a sorban. A figyelem ilyenkor már nem annyira a hidegre, mint inkább a csapadékra irányul, hiszen évszázadok óta úgy tartják, ha medárd napján esik, 40 napig esni fog, ahogy említettem. Na majd figyeljük a holnapi időjárást, de most a figyelmünk legyen az üdvözleteken és a nótákon. Ma is 10 óra óta várjuk üzeneteiket SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon, Facebookra szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Grisik Dániel, az adásvezető technikus Sóti Tamás, és nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna. És már is indulunk egy nótacsokorral, amely a csantavéri ifiktől szól. A kelebiai és a supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Dusanovóba Cvitkó Rózsának 75. születésnapja alkalmából még sok boldogságot kíván szerető férje János. Horgosra Varga Máriának és családjának jó egészséget kíván Erika és Zoli. Dusanovóba Cvitkó Rózsának, a kedves nenának 75. születésnapja alkalmából még sok boldogságot kíván a Múci család. A sógort is sokszor puszíják. Nelli kérésére is szól a nóta, illetve Dusanovóba Cvitkó Rózsának közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál barátnője Irén és Laci. Jánosnak szép vasárnapot kívánnak. Zentára Kopasz Jánosnak edallal kedveskedik édesanyja Anna Kelebiáról. Makedesre Takács Elvirának és Istvánnak kellemes pihenést kíván Irma és István. Topolyára drága Rozi Délinek boldog születésnapot, erőt, egészséget kíván Renáta Bajáról, aki Dédit nagyon szereti. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének nagyon boldog névnapot és további jó egészséget kíván szerető férje József. Ásotthalomra Varga Józsefnének közelgő névnapjára minden jót és szépet, mit csak megadhat az élet, boldog névnapot kívánnak Kati és Misi. Bácsalmásra Schleicher Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szerelmének Norbinak küldi a felvételt, és szép vasárnapot kíván mindenkinek Csóka Klaudia. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Palicsra Csúszó Viktóriának, a drága unokának az óvodai elballagására és az iskola kezdéshez sok boldogságot és jó tanulást kíván a tata és mama, akik Teodort is puszíják.

Maketesre Vertírmának kellemes vasárnapi zenehallgatást kíván Elvira és István, Pityut is üdvözlik. Tóth Miklósnak Topolyára születésnapja alkalmából küldi a dalt párja Szabina. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Bács szülősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter.

Németországba Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Ausztriába Berta Róbertnek nagyon boldog születésnapot és egyben boldog névnapot kíván nővére Júlia és Zlatko. Ausztráliába Sydneybe Antal Annának, a legdrágább testvérnek és Gáspár sógornak a viszontlátás örömére. Szerencsés utat kíván egyetlen testvére Borbála és sógora Antal kisoroszról. A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnap délutánt, további jó egészséget és jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük szépen viszont! Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Moravicára Nagy Margitnak, a legdrágább nagymamának boldog névnapot kíván unokája Zsuzsi.

Kanizsára drága édesanyának, Varga Erzsébetnek és párjának Józsefnek jó egészséget kíván, lánya Erika. Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Gyuri kérésére is szólni fog a nóta. Csantavérre Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Anti bácsi Topolyáról. Szabadkára a legdrágább édesapának, Tamási Tibornak születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál és kíván jó egészséget, boldogságot, szerető lánya Gyöngyi és Veje Tibi, a drága édesanyának pedig szép pihentető vasárnapot kívánnak. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára, szeretett lányától Pavlukovics Szilviától Németországból és Anti bácsinak is küldi.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
4: Bella Italia a Szabadkai zsinagógában.
5: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
11: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
12: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
13: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
14: És már is az ötös sorszámú felvétel szól Rózsának, közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál barátnője Irén és Laci. Jánosnak szép vasárnapot kívánnak. Moravicára Nagy Margitnak, a szerető feleségnek boldog névnapot kíván szerető férje Sándor. Németországba, Oberhausenbe, drága testvérüknek, Sáfár Irénkének nagyon szép vasárnapot kíván Mihály és Éva a messzi távolból, és Piroska kérésére is szól a dal.

Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának szép napot kíván a Varga család. Csantavére Pavlukovics Rózsának szép vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái. Bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona Jánosnénak és családjának, Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Moravicára Nagy Margitnak, a legdrágább édesanyának nagyon boldog névnapot kíván fia József és lánya Tünde. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal, és Anti bácsinak is küldi.

Dusanovo Bacvitko Rózsának 75. születésnapja alkalmából még sok boldogságot kíván szerető férje János. Maghetesre vert Irmának kellemes vasárnapot kíván Elvira és István. Bács Gyula falvára Csincsák Teréznek kellemes vasárnap délutánt kíván Anti.

Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszönti, és minden szépet és jót kíván neki, lánya Izabella és Veje János.

0: Híradó.
1: Június 16-áig van ideje a MOL-nak a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlására. A Durindóval folytatódik ma a népzene ünneplése Hajdújáráson. 140 oldtimert hoztak el a 15. nemzetközi oldtimer találkozóra Szabadkára és Palicsra. Hamarosan megkezdődik a Málna szüret Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Június 16-áig folytathatja a magyar MOL a szerbiai NISZ olajvállalat orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat. A cég szerint a tárgyalások jelentős előrelépést hoztak, és most a tranzakciós dokumentáció véglegesítése zajlik. A MOL korábban már kapott engedélyt az amerikai pénzügyminisztériumtól, de az eredeti határidő június 6-án lejárt volna. Közben a NISZ külön engedélyt kapott arra is, hogy június 16-án folytathassa működését és a kőolajfeldolgozást. Első ízben tartják Hajdújáráson a Gyöngyösbokréta és a Durindó Fesztivált. A vajdasági magyar néphagyományokat ünneplő rendezvény első napján 29 település, 30 néptánc csoportja lépett színpadra, több mint 700 táncos részvételével. Balázs Andrea riportja.
2: Idén Hajdújárás ad otthont a 62. Gyöngyösbokrétának és a 49. Durindó Fesztiválnak. A település tavaly óta számos fejlesztéssel és alapos logisztikai előkészülettel készült a rendezvényre, amelynek köszönhetően erre a két napra a vajdasági magyar kulturális élet középpontjává vált. Sövényi Rudolf, Szabadka város képviselőtestületének tagja.
3: Egy olyan összetartó, jó hangulatot gerjesztett, és én azt gondolom, hogy ebben a mai világban nagyon nagy szükség van az ilyen jellegű dolgokra. Nagyon jó volt, és nagyon jó a mai napon is Hajdújárásinak lenni.
2: A Durindó és a Gyöngyösbokréta nem csak

0: az egyik legrégebbi népzene és néptáncfesztivál, hanem egyben az egyik legtömegesebb vajdasági és szerbiai jelentőségű magyar rendezvény is. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
1: Fellépők ezreit vonzza, hiszen Hajdújárás egy 1850 főt számláló település, mégis ma, illetve holnap 2200 fellépő fog ide ellátogatni, itt fellépni, és ettől még sokkal több vendég, aki figyelemmel kíséri majd a fellépőket. Rengeteg munka van ebben.
0: A fesztivál remek otthonra talált Hajdújáráson. A futballpályán felállított színpadra és a táncosok számára kialakított tágas térre kiváló rálátást biztosított a zsúfolásig megtelt nézőtér. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
2: Beigazolódott igazából a jó érzésünk, hogy ide igazán haza fog érni ez a rendezvény, mint ahogy minden évben minden közösséget hazaér a rendezvény.
0: A magyar néptánc és népzene ünnepe népviseletes felvonulással és menettánccal vette kezdetét. A menet élén a Kárpát-medence betyárjait megidéző hagyományőrzők haladtak. Sztrókai Tibor, betyár Magyarországról.
3: Betyárok között nagyon sokan inkább egy bűnöző csapat volt, tehát ez egyértelmű, de igazából valamilyen szinten meg a magyar embernek a lázadását az árnyomás ellen teljesítették meg.
0: 30 táncegyüttes követte egymást a színpadon. A Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület hagyományőrző néptánc csoportja településsel jellemző táncokkal készült a rendezvényre. A csoport női viseletének reprezentációs darabja a szoknya, de a viselet nagyon sok egyéb kiegészítőből áll. Kubik Lívia és Gúzsvány Dóra, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagja Kupuszináról.
4: Van a kötényünk, van a bukor a fejünk, és ez mind nagyon sok időt tart, hogy elkészítsük, meg ugyanúgy a öltözés is elég sokáig el tud tartani.
5: Hány alsó szoknyátok van?
6: Van 2 pöndölünk, és van 3 vagy 4 felsőbb szoknyánk, mert ugye ez alatt van 5 szoknya.
0: Vasárnap a Szentmisét követően délben 49. alkalommal indul útjára a Durindó Fesztivál.
7: 13 óráig még megtekinthető a 10 országból érkezett, mintegy 140 oldtimer Szabadka központjában a Kékszökőkútnál. A 15. nemzetközi oldtimer találkozó zárónapján ritka veterán személyautókat és klasszikus motorkerékpárokat csodálhatunk meg. A program még pénteken kezdődött a résztvevők érkezésével és regisztrációjával, szombaton pedig Palicson mutatkoztak be a nem mindennapi járművek. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában, a termelők pedig jó minőségű és mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogramonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és a felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Csernai Panna összeállítása.
8: Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek málnát a szakértők becslése szerint. Ez csak nem 3-szor kevesebb annál, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szület valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termést pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja tavalyi év mennyiségét. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős import málna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdőfelvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. Dr. Alexander Leposzávics, a Csácsaki Gyümölcstermesztési Intézet munkatársa. A világpiac határozza meg ezt. A vásárlók a legjobb minőségű málnát keresik, és ez a szerb málna. Mégpedig kétfajta, a vilamet és a méker. Az ültetési anyag, vagyis a palánta hiánya miatt más fajták termesztésébe is belekezdtünk, amelyek nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Elkezdtük keverni a különböző fajtákat, ezt pedig a piac nem fogja eltűrni. Szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, a málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat.
7: A hétvége a piacok legforgalmasabb időszaka. A folyamatosan alakuló, legtöbbször emelkedő árak miatt a vásárlók egyre tudatosabban költenek, és alaposan megfontolják, miből mennyit vásárolnak. A legtöbben mérlegelik, hogy a piacokon vagy a bevásárló központokban költsék el pénzüket. Ennek ellenére szombaton a szabadkai tájpiacon és a Zöldike piacon is nagy volt a forgalom, és friss áruval várták az árusok a vásárlókat. Csernai Panna riportja.
9: Sok embert vonzott szombat délelőtt a szabadkai tájpiac, idősek és fiatalok is kilátogattak. Az árusok szerint jelenleg a megy és a cseresznye a legkeresettebb termék. Svetlana Tukics-Pot, Szabadka. A cseresznye és a sárga barack 200 dinár, a paradicsom 180 dinár, az uborka, ez a rövidebb fajta, 150 dinár, a hosszabb úgynevezett kígyó uborka pedig 200 dinár. A petrezselyem és a sárgarépa ára pedig 80 és 100 dinár között mozog. A húsárusok standjai előtt kisebb sorok alakultak ki. A vásárlók szerint továbbra is érdemes a piacon beszerezni a húst, hiszen a minőség jó, az árak pedig sok esetben kedvezőbbek. Az egész csirke kilogramja 380 dinár, a kacsa 800, a pulyka 1000, a nyúl pedig 800 dinárért kapható. A levesbe valóért 170-től 250 dinárt kell fizetni. Stefanovics Adrien, Szabadka.
10: Mi elég sűrűn járunk, hát hetente egyszer-kétszer, mivel itt sokkal frissebb áruhoz jutunk, mint a nagy üzletekbe. Hát általában hústermékek, tejtermékek, de akár kozmetikai áru, szóval bármit megtalálunk egy helyen, és ez miatt ez nagyon kényelmes, úgyhogy hát legjobban ez miatt jövünk.
9: A harcosok sorakozója lakótelepen található Zöldike piacon is nagy volt a nyüzsgés szombat délelőtt. A pultokon bőségesen sorakoztak az idénytermékek. Varga János, Hajdújárás.
11: Hát vásárlók vannak úgy hétközben kevesebben, viszont így a szombat-vasárnap akkor az erősebb, tehát a víkendek akkor jönnek az emberek, nem dolgoznak több, mint valószínű, és akkor egy kicsit többet sétálnak a piacon, de hétközben inkább a nagy bevásárlóközpontok a délután, munka után ki, mikor ér oda.
12: Ön hogy látja, mit vásárolnak leginkább az emberek?
11: Hát, meg nem tudnám mondani, a nagyon átlagos. Tehát így, mikor vannak ezek a korai gyümölcsök, azokat úgy viszik jobban, több, mint valószínű a bevásárlóközpontokban nem annyira friss, és akkor inkább kijönnek a piacokra.
9: A bőséges kínálat ellenére a vásárlók ma már alaposan megnézik az árakat. Sokan összehasonlítják a piaci és az üzletekben található kínálatot, és annak alapján döntenek, hol végzik el a bevásárlást. Osztogonác Etela, Szabadka. Néha a szupermarketben, néha itt, mert nem ugyanazok az árak. Így hol itt, hol ott. Eltérő. Amikor hétközben akciók vannak a szupermarketben, akkor mindent ott veszek meg. Aztán amikor itt olcsóbb, akkor itt vásárolok. Így felváltva vásárolok. A tapasztalatok szerint a piacok továbbra is népszerűek a vásárlók körében. Bár az árak fontos szerepet játszanak a döntésben, sokak szerint a friss áru és a közvetlen beszerzés továbbra is a piacok legnagyobb előnye.
7: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Képzésen vettek részt a vajdasági önkéntes tűzoltók Magyar Kanizsán. Fidígyházán megtartották a második gasztrofesztet. Megnyílt a nyári szezon a palicsi homokos strandon. Jönnek a részletek. Az árvízvédelemről és a mezőgazdasági tüzek kezeléséről szerezhettek elméleti és gyakorlati tudást a vajdasági önkéntes tűzoltók Magyar Kanizsán. A Jerikó IPA projekt keretében megszervezett haladó képzés célja a határmenti térség felkészültségének erősítése a klímaváltozás és az emberi tevékenység okozta veszélyhelyzetekkel szemben. A délvidéki önkéntes tűzoltóhálózat 46 tagszervezetének képviselői magyarországi szakemberek segítségével elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhattak. Bajtai Balázs, a délvidéki önkéntes tűzoltóhálózat vezetője.
13: A képzés témája az árvízvédelem, valamint a mezőgazdasági tüzeknek a kezelése, hiszen mezőgazdasági termőterület a községünk nagy része, valamint a Tisza partján fekszik a Magyar Kanizsa község, és a Délvidéki Önkéntes Tűzoltóhálózathoz csatlakozott egyesületek még jó része is szintén folyóparton, akár Duna, akár Tisza parton fekszik, ezért aktuális lehet az árvízvédekezés. Sajnos a jelenlegi vízállással nem tudjuk, hogy ez meg fogja valósulni egyszer egy árvíz, de jó, hogyha fel vagyunk készülve egy folyóparti településként.
7: Illatokkal, ízekkel és vidám közösségi programokkal telt meg Firigyháza szombaton. A második Gastrofest több mint 60 csapatot mozgatott meg, akik bográcsaik mellett bizonyították főzőtudományukat. Korom Sarolta tudósít.
14: Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Firigyházán a második Gastrofestet, amely idén is a gasztronómia és a jó hangulat jegyében zajlott. Az Adai Bartus Péter népes társasággal érkezett a rendezvényre, ahol a hagyományos disznópörkölt elkészítését vállalta magára.
15: Hagymával indulunk, jó, megpörköljük a hagymát, utána beleteszik a húst, azt is jó, megpörköljük, utána jön egy kis paprika rá, és aztán lassan saját levibe szeressük megfőzni a dolgokat, nem vízbe, saját levibe. És hamarosan rakjuk a fűszereket rá, paprika van már egy kicsi rajta. Közben pálinkázunk, szórakozunk, ismerkedünk.
14: A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen a főzőverseny különlegessége az volt, hogy a résztvevők saját maguk biztosították az alapanyagokat, így teljes szabadságot kaptak abban, hogy milyen étellel állnak a zsűri elé. A legtöbb csapat hagyományos bográcsételeket készített. Disznó, birka és marhahúsból rogyogtak a különféle pörköltek és egyéb specialitások. Szecsei Szilveszter, zsűritag.
16: Pörköltnél, paprikásnál mindenütt a színe, az állaga neki, meg attól függ, hogy miből van csinálva, hogyan van összeaprítva az a hús vagy. És másik, jó színe legyen neki, jó íze legyen neki, és akkor utána majd döntünk közt, hogy ki az első.
14: A rendezvény célja nem csupán a versengés volt. A szervezők olyan közösségi eseményt szerettek volna teremteni, ahol a környékbeli családok, baráti társaságok és főzéskedvelők együtt tölthetnek egy kellemes napot. Miklós Edvárd, szervező.
17: Azért szerettük volna ezt megszervezni, mert a környező kis falukban mindenhol van ugye egy kis rendezvény, és szeretnünk volna mi kis falunkban is egy ilyen hangulatot teremteni, egy kis népi összejövetelt, egy kis barátkozást, és akkor ezért ez az egész össze.
14: A gasztronómiai megmérettetés azonban nem ért véget a bográcsok mellett. Az érdeklődők édes és sós süteményekkel is nevezhettek, emellett a legízletesebb rostonsült ételeket és a legkiválóbb pálinkát is díjazták. A második Gastrofest ismét bebizonyította, hogy a jó ételek, a hagyományok és a közösségi élmények kiválóan megférnek egymás mellett, és egyre több embert vonzanak Firigyházára.
7: Hivatalosan is megnyitotta a nyári szezont a Palics Park Kft. A homokos strandon. Az esemény célközönsége a családok voltak. A gyerekeknek számos izgalmas és interaktív szórakozási lehetőséget biztosítottak. Halász Zoltánt hallják.
18: A legkisebbek játékos foglalkozásokon vehettek részt, miközben a családok együtt élvezhették a napsütést. Már így Dragica szerint az ilyen események nem csak tartalmas időtöltést biztosítanak a gyerekeknek, hanem remek alkalmat teremtenek a közösség együttlétre is. 7 évig laktam itt, és nagyon szeretem Palicsot. Most a barátnémmel és az ő kis unokájával jöttem ide. Várom a lányomat is, hogy megérkezzen az unokámmal. Minden elismerésem annak, aki ezt megszervezte, mert igazán szép program a gyerekeknek. A nyitás órájában a legtöbben a Tinker Labs játékos kísérleteire voltak kíváncsiak. A gyerekek nem csak szórakozhattak, hanem megismerkedhettek a tudomány és a kézművesség világával is. Pégyi Tímea, a Tinker Labs oktatója.
19: Több foglalkozással is készültünk, háromféle dolgot fogunk csinálni a gyerekekkel, először is kémiai reakciókkal készültünk, aztán buborékokat fogunk buborékba fújni, és utána a harmadik választás pedig a gyerekeknek, hogy megtanuljanak szőni.
18: A családok számára összeállított programkínálat igazi nyárindító élményt nyújtott. Bálint Novák Mirella, a Palicsi Park Kft. Igazgatója.
19: Sok gyerekprogrammal készültünk, itt lesz a Tinkers Lab, aki különböző kísérleteket fog készíteni a gyerekekkel, van ugrálóvárunk, ez egész délután rendelkezésre fog állni a gyerekeknek, a szúteam csapattal, különféle sportjátékokkal készül, majd gyerekek ki tudják majd próbálni a horgászatot, katamaránon lehet majd hajókázni, este felé szalsza és bahata tánc bemutató lesz, illetve amikor lemegy a nap, akkor házi, vagyis szabadtéri mozival készülünk a gyerekeknek, és hogy igazi legyen az élmény, ezért pattogatott kukoricával is készülünk nekik.
18: Az igazgató elmondta, céljuk, hogy a nyárindító családi rendezvény hagyományá váljon. Emellett pedig szeretnék, ha a szezon során a Palicsi tó ezen szakasza is nagyobb szerepet kapna a programokban.
7: Változékony június elé nézünk. A meteorológusok szerint a jövő hét elején visszatér a nyárias idő, és akár 30 fok feletti hőmérsékletek is előfordulhatnak, szerdára azonban ismét csapadék és lehűlés érkezik. Az időjárás csak a hónap közepére stabilizálódhat. Balázs Zita a mikrofonnál.
20: A közmondás szerint, amit medált mutat, azt a nyár folytatja, azaz, ha hétfőn medált névnapján esik az eső, akkor 40 napos esőzés várható. Az előrejelzések szerint azonban medált nem hoz esőt, így a népi hiedelmek szerint nem várható számottevő csapadék. Az időjósok viszont azt mondják, hogy a jövő hét közepén újabb nedves légtömeg érheti el térségünket. A hétvégi lehűlést követően a jövő hét elején ismét visszatér a nyárias idő Vajdaságba. Hétfőn és kedden több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet helyenként elérheti a 29-31 fokot is. A melegebb idő azonban nem tart sokáig. A hét közepétől ugyanis újabb hidegfront érkezik térségünkbe, amely többfelé záporokat hozhat. A hőmérséklet fokozatosan visszaesik. Csütörtöktől már csak 24 fok körüli maximumokra számíthatunk. A hónap további részét tekintve sem körvonalazódik tartós hőség Vajdaságban. Az előrejelzések szerint június hátralévő napjai az átlagosnál valamivel hűvösebbek és változékonyabbak lehetnek. A napsütéses időszakokat többször szakíthatják meg záporok és zivatarok, miközben a nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat. A hónap közepére várható majd egy stabilabb, melegebb időszak, amely az északnyugati szél hatására valamivel szárazabb lesz. A tartós kánikulára egyelőre nincs kilátás, így a nyár első hónapja inkább mérsékelt, időként csapadékos arcát mutathatja majd.
7: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
7: Szabadkán 27 fok van, ma és holnap is a napsütésé lesz a főszerep, hétfőn már 30 fokot is mérhetünk.
22: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
23: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
24: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
26: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
27: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
26: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Reklámot hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És a híradót követően a kívánságműsort a születésnapos dallal folytatjuk. Rózsának közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál barátnője Irén és Laci. Jánosnak szép vasárnapot kívánnak. Csantavérre Anitics Juliskának születésnapja alkalmából gratulál, sok jót és szépet kíván barátnője Magdi. Garas Mihálynak születésnapjára gratulál anyukája Erzsébet és a család többi tagja. Gunarasra, Kalmár Zoltánnak születésnapjára gratulál, és még hosszú boldog életet kíván anyósa és apósa Topolyáról. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Kelebiára, Tőcsér Lacinak születésnapja alkalmából gratulál anyukája, felesége és a gyerekek. Hegyeshalomra Levente bátyjának nagyon boldog születésnapot kíván Renáta Bajáról, Ángyinak pedig sok puszit küld. Csantavérre Tósa Lenkének közelgő születésnapjára gratulálnak Gézáék Nyegosevóból. Bács Szőlősre Szenyéri Józsefné Erzsikének születésnapja alkalmából gratulálnak, sok jó egészséget, minden szépet és jót, és kellemes vasárnap délutánt kívánnak a kis nyugdíjas közösségük. Csantavérre Angyal Kornélnak nagyon boldog 10. születésnapot kívánnak, akik őt nagyon szeretik, édesanyja Alexandra, kishúga Jamina, dédmamája Terézia és nagymamája Izabella Lacival. Bács Szőlősre, drága kis tündérkének, Frindik Larisszának 4. születésnapjára nagyon boldog gyermekkort kíván apa, anya, Batyi Brian, papa és a mama. Bajára Fodor Sándornak nagyon boldog születésnapot kíván kislánya Renáta.

Ásotthalomra Varga Józsefné Marikának közelgő névnapjára küldik a dalt, azt kívánják neki, ezen a szép napon ragyogjon rá napfény, legyen nagyon, legyen boldog nagyon. Szíve sose féljen, bánat sose érje, minden útján szerencse kísérje. Ezen kívül Józsinak is szép vasárnapot kíván a Györki család Mékútról. Szabadkára, Piroskának és Bélának kellemes, szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. Kedves nenájának, Matildkának és fiának Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból.

az égből. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, hogy szó sem igaz az egészből. Az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, elbűvölte a lelkemet végig, a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam, az égből, hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből.

Kelebiára Tőcsér Lászlónak születésnapjára gratulál keresztfia Dávid, sógora Krisztián, sógornője Valéria, Beáta, Nikoletta és Nikola. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván, fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Bácsszőlősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. János Halmára Kotró Máriának boldog születésnapot kíván Huga Hajni Borotáról. Mélykútra a Táncsics utcába drága maminak kívánnak jó pihenést és szép vasárnap délutánt. Millió ölelést küld Öcsi, Fanni, Kató és Robi.

A következő felvétel Kornélia kérésére szól továbbá. Szabadkára drága férjének, Tamási Tibornak születésnapja alkalmából gratulál, jó egészséget és még sok együtt eltöltött éveket kíván. Szerető felesége Terézia.

vagyok között, mellék utcán álmodozom, boldog csendben.

0: ajánló következik. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
1: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
0: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
6: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
7: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Cserháti Zsuzsa felvételét Kornélia kérésére teljesítjük.

Kikindai betyárok következnek. Dusanovóba Cvitko Rózsának, a kedves nenának 75. születésnapja alkalmából még sok boldogságot kíván a Muci család, és a sógort is sokszor puszíják. Maghetesre Győri Bélának születésnapjára a legjobbakat kívánja sógornője Otília, és egyben kellemes vasárnap délutánt Rózsának és Renátának. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Szabó Eszternek mielőbbi gyógyulást kíván nővére Rózsa. Topolyára Rozi dédinek boldog születésnapot, erőt, egészséget kíván dédunokája Renáta, unokája Stella, nászasszonya Bolti mama és unoka veje Sanyi. Bácsszőlősre Szenyéri Józsefné Erzsikének születésnapja alkalmából gratulál, és nagyon jó egészséget és szép vasárnap délutánt kíván Koptyil Margitka. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. Kedves nenájának, Matildkának és fiának Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból.

0: Reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerb kormány elfogadta az emberi szervek átültetéséről szóló törvény módosításait. Ezek nyomán új donorkártyát vezetnek be az országban. Lényeges, hogy mindenki még életében nyilatkozhat arról, hogy halála után elajándékozza el szerveit. Már 2025 és 26 között a transzplantációra várók száma 1700-ról 1228-ra csökkent. A várólisták rövidítése továbbra is kiemelt cél. Előrehozott parlamenti választást tartanak ma Koszovóban, ahol a politikai patthelyzet miatt másfél éven belül már harmadszor járulnak urnához a választók. A mostani választás tétje nem csak a kormányalakítás, hanem hogy sikerül-e egy pártnak olyan parlamenti többséget szerezni, amely képes lesz megválasztani az új államfőt és lezárni a hónapok óta tartó alkotmányos válságot. 17 párt és 3 koalíció verseng a 120 fős parlament mandátumaiért. A választók 19 óráig járulhatnak az urnákhoz.
6: Sport.
7: Az orosz Mira Andrejeva nyerte meg a női egyes küzdelmeit a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztosan 6-3-6-2 arányban legyőzte a lengyel Maja Hawlińskát. A krasznojarszki születésű, de Dél-Franciaországban élő Andrejeva 5 WTA trófeájából 2-t az idén gyűjtött be az Adelaide-ban és Linzben, Madridban pedig a döntőig menetelt. Andrejeva az Open érában a 7. legfiatalabb női bajnok a Roland Garros történetében és a legfiatalabb párizsi győztes Szeles Monika 1992-es győzelme óta. Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli jutott be a Roland Garros döntőjébe, ahol mindketten pályafutásuk első Grand Slam győzelméért küzdenek. A mérkőzés 15 órakor kezdődik Párizsban. Zverev a világranglista 3. helyezettjeként rutinosabb Grand Slam döntős múlttal érkezik, míg Cobolli a torna meglepetés embere. A német játékos eddig 4 Grand Slam döntőt játszott, de még nem nyert. Bár a szakértők valamivel esélyesebbnek tartják Zverevet, mégis szoros, kiszámíthatatlan meccs várható. A győztes 3.250.000 dollár pénzdíjat kap. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája mindössze 43 ezreddel nyerte meg a Forma 1-es időmérét Monakóban, ezzel a második helyre taszítva a holland Max Verstappent, miközben a harmadikként érkező brit Lewis Hamilton hátránya 228 ezred volt. Az Antonelli az idény során negyedszer szerezte meg a pole pozíciót, és ismét az első sorból startolhat. A monakói utcai verseny 15 órakor kezdődik.

0: időjárás.
1: -28 fok van jelenleg Szabadkán, és általában napos idő lesz a folytatásban is. Holnap derült égre, és 29-30 fokos melegre számíthatunk.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 18-as sorszámú felvétellel indítjuk ezt az órát, mégpedig Danyi Erzsébetnek küldi a dalt Tibor, aki mindig gondol rá.

Valkai Magdinak jó pihenést kíván barátnője Julcsi. Lisák Ferencnek és Gizinek jó pihenést és szép vasárnapot kíván Júlia. Svédországba Tapolcsányi Janinak és Vikinek szívből kívánnak jobbulást, jó egészséget mindkettőjüknek, jó rádiózást és jó étvágyat a finom ebédhez, a család többi tagját is üdvözli, Esztike és Gazsi.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
6: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Tánc Együttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
5: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
1: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

Topolyára Barak Etelkának jó egészséget és vidám vasárnapot kíván húga Erzsi. Topolyára Nagy Erzsébetnek pihentető vasárnap délutánt kíván nővére Etelka. Topolyára Szabó Eszternek mielőbbi gyógyulást kíván nővére Rózsa. Martonosra Bencének és Lucának eljegyzésük alkalmából küldi a dalt Ádám és Ákos. Rózsa kérésére is szól a nóta csokor. Burány sorra Gyenes Magdinak szép napot kíván Ilonka. Szabadkára Florek Rozikának boldog szülinapot kíván Pista. Bácsszőlősre Beretka Jánosné Margit néninek közelgő névnapja alkalmából szívből gratulálnak és kívánnak erőt, egészséget és szép vasárnap délutánt a Neszvecskó család.

Noszára János fiának és Melindának nagyon boldog házassági évfordulót kíván édesanyja, Attila és anyósa. Dusanovóba Cvitko Rózsának, a legdrágább nenának 75. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván a Muci család, akik a sógort is sokszor puszélják. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Letícia. Bács Szőlősre, Paska Istvánnénak, Kumbajára, Drahos Jánosnénak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

Ausztriába Berta Róbertnek nagyon boldog születésnapot és egyben boldog névnapot kíván nővére Júlia és Zlatko. Szabadkán Jurich Norbertet névnapja alkalmából köszönti szerető édesanyja Mária és édesapja György. Németországba Paróci Róbertnek boldog névnapot kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Szabadkára Linner Margitnak nagyon boldog névnapot kíván a Berkec család, férjének Balázsnak pedig jó egészséget. Bajsára Dél Robertnek névnapjára minden jót, jó egészséget kíván édesanyja és édesapja Melindának is szép vasárnapot. Szabadkára Rózsa Robertnek boldog névnapot kíván a Rózsa család. Szabadkán Jurich Norbertnek nagyon boldog névnapot Marikának és Gyurinak kellemes vasárnap délutánt kíván, szeretettel Beatrix. Kumbajára Mulati Norbinak nagyon boldog névnapot, jó egészséget kíván anyu és Ádám a család többi tagjának szép délutánt. Németországba Paróci Robertnek boldog névnapot és jó egészséget kíván édesanyja Németországból. Ausztriába Jankó Robertnek boldog névnapot és jó pihenést kíván nenája Veronika és családja Németországból. Pusztamérgesre Fődi és Pandl Norbertnek boldog névnapot kívánnak a Csipet csapat.

Németországba Pavlokovics Gábornak és Szilviának kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Anti tata. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Ausztriába Jankó Róbertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Nenája Veronika és családja Németországból. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének szép vasárnapot, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Németországba Baranyás Csabának gyönyörű szép vasárnapot és jó munkát kíván a jövő hétre, szerető szülei.

Minden anyának, nagymamának, dédikének csodás vasárnapot, erőt, egészséget kíván családja körében egy hű hallgató Károly.

nincs senki olyan, mint az én anyám. Ő fogja a kezem, és sír, ha elesem. Ó, Istenem, csak ő ne hagyjon el. Ha más valaki bánt,

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerb posta fennállásának 186. évfordulóját ünnepelték Belgrádban. Az eseményen bemutatták az új digitális szolgáltatást, az e-postárt, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok elektronikusan az e-uprava rendszer postafiókján keresztül kapják meg számláikat. A vállalat szerint ez fontos lépés a postai szolgáltatások digitalizációjában. Bejelentették továbbá egy új logisztikai központ megnyitását Szabadkán a folyó év végéig. Topolyán június 8-ától 15-éig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János Egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés, kiírt időpontja, valamint a várandós nőket, a Szabadkai Közkórház fogja ellátni. A tájékoztatóban az áll, hogy a szülészet munkarendjének módosulását a dolgozók időszakos munkaképtelensége okozza. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában, a termelők pedig jó minőségű és mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogramonként 550 dinár lehet. A gazdák szerint kedvező, hogy a hűtőházak jelenleg üresek és nincs jelentős importkészlet. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a termelés továbbra is sújtja az asszály és a munkaerő hiány. A mezőgazdasági minisztérium közben kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és a felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Lassan életre kel a Tisza Magyar Kanizsánál. Bár az elmúlt napok esői és a felhős időjárás némileg visszafogta a folyamatot, már megkezdődött a Tisza virágok előrajzása. A következő napokban várhatóan egyre látványosabb lesz a kérészek rövid, ám annál különlegesebb násztánca.
3: Sport.
4: A hétvégén ismét Adán rendezték meg a 21. Bekedi kupát, a nemzetközi gyermek labdarúgó tornát, amelyen három ország, Szerbia, Magyarország és Románia csapatai vettek részt. Összesen 82 csapat és több mint 1000 fiatal labdarúgó lépett pályára a kétnapos tornán. A rendezvény Ada község egyik legnagyobb sporteseménye, amely évről évre számos sportolót, szurkolót és érdeklődőt vonz.
3: Időjárás.
4: 28 fokot mérünk Szabadkán és környékén, holnap is napos idő lesz, derült égre is 29-30 fokos melegre számíthatunk.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
6: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ezt az órát a révész felvételével nyitjuk. Szabadkára Gábrics Tímeának nagyon sok boldog születésnapot kíván család.

0: imádja, akik őt nagyon szeretik, és Rozália kérésére is szól. Hegyeshalomra Leventének boldog születésnapot, erőt, egészséget kíván unokahúga Renáta, testvére Stella, Bojti mama és sógora Sanyi. Ángyinak kellemes vasárnap délutánt. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést, egyben névnapja alkalmából szívből gratulál édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Kúlára drága testvérének, Fajszi Évának és családjának egy gyönyörű szép vasárnapot kíván, és jó étvágyat az ebédhez, aki őt nagyon szereti, Incia messze távolból.
1: Szépen lassan

Tornyosra Molnár Melindának és Zsanettnek kíván előre is boldog születésnapot Norbert és Adrien.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
6: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván Huga Eszter. Csantavérre Madár Róbertnek névnapja alkalmából gratulál felesége Rozália. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és kellemes vasárnap délutánt kíván barátja Pista. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt, fiának Róbertnek névnapja alkalmából szívből gratulál nenája és unokatestvére. A család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Kellemes pihenést kívánnak Orcsik Katicának és a Tóth családnak, a stábnak üdvözlet a Vert és a Raus családtól.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró, érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Kanadába Vörös Lászlónak jó egészséget kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról.

Palicsra Csúszó Viktóriának iskola kezdésre sok boldogságot és jó tanulást kíván a tata és mama, akik Teodort is puszíják.

Ludasra Farkas Katalinnak küldi a nótát testvére Erzsébet és párja József. Makhetesre Irmának és Istvánnak szép vasárnapot kíván a Tóth család. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Bács Szőlősre, Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

És még egy zeneszám a hírek előtt, a második félidőtől szól a Puszta Fox, a Paróci és a Jankó családnak, Róberteknek pedig boldog névnapot.

0: reklám következik.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetén. Tavaszi akció a Tóth Optikában.

0: Konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Már javában zajlik az idei 49. durindó. A vajdasági magyar népzenei és néptáncos hagyományok egyik legfontosabb seregszemléjének idén hajdújárás ad otthont. A program része az ünnepélyes megnyitó, a fellépő csoportok műsorai, valamint a délután és esti színpadi produkciók, amelyek a helyi kultúrotthonban és a szabadtéri színpadon zajlanak. A mai rendezvényt a 62. Gyöngyös Bokréta előzte meg. A kétnapos fesztivál célja, hogy bemutassa és továbbadja a vajdasági magyar közösségek gazdag népzenei és néptáncos hagyományait, miközben több száz fellépő és látogató tölti meg élettel hajdújárást ezen a hétvégén. A szerb posta fennállásának 186. évfordulóját ünnepelték Belgrádban. Az eseményen bemutatták az új digitális szolgáltatást, az e-postárt, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok elektronikusan az e-uprava rendszer postafiókján keresztül kapják meg számláikat. A vállalat szerint ez fontos lépés a postai szolgáltatások digitalizációjában. Bejelentették továbbá egy új logisztikai központ megnyitását Szabadkán a folyó év végéig. Topolyán június 8-ától 15-ig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket, a Szabadkai Közkórház fogja ellátni. A tájékoztatóban az áll, hogy a szülészet munkarendjének módosulását a dolgozók időszakos munkaképtelensége okozza. Két egymást követő földrengés rázta meg vasárnap a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 kilométerre az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsuszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről, a mentő csapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken. Robbanó szerkezettel ült egy férfi egy parkban a horvát fővárosban. A hatóságok őrizetbe vették. A zágrábi rendőrség közleménye szerint a 30 éves férfinél két szúróvágó eszköz is volt. Bár a rendőrség nem pontosította a robbanó szerkezet típusát, nem hivatalos információk szerint az index.hr cikke alapján egy kézigránátról lehetett szó. A rendőrség tiltott fegyver és robbanóanyag gyártás, birtoklás és beszerzés gyanújával állította elő a férfit.
5: Időjárás.
6: Szabadkán is környékén most már 29 fok van, holnap is napos idő lesz, derült égre és 30 fokos melegre számíthatunk.

0: Aktuális. Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
1: A Régió Rádió hullámain is.
0: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És az utolsó órát az Atlantik felvételével nyitjuk Márton Margit kérésére. Továbbá Csantavérre, Madár Róbertnek névnapja alkalmából gratulál felesége Rozália. Ausztriába fiának Róbertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést, egyben

Névnapja alkalmából szívből gratulál édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya, és Piroska kérésére is szól a nóta.

Márton Margit kérésére szól a következő nóta, valamint Csantavérre édesapjának Attilának küldi a dalt lánya Emese, Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt, fiának Róbertnek névnapja alkalmából. Szívből gratulál Nenája és unokatestvére, a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván barátnője Veronka, és Veronka kérésére szól a nóta.

A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Erzsébet és József a következő felvétellel. Köszönjük szépen, és Kornélia kérésére is szól. Marikának, Ellának és Katicának kellemes pihenést kíván Irma. Szabadkára Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt kíván Veronika és családja Németországból. A stábnak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróczi Veronika. Köszönjük szépen önöknek is. Puszta mérgesen legszebb gyülekezet tagjainak volt idő, amikor az élet elsodort minket egymástól, de az igazi szeretet nem felejt. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, csak bölcsebben, türelmesebben és még nagyobb szeretettel, mert a valódi barátság nem attól erős, hogy soha nincs benne törés, hanem attól, hogy mindig hazatalál. Köszi csajok, írta Sziszi.

És egy üzenet elbújt valahol az interneten, mert hogy az imént hallott dalt Vert Irmának és párjának Istvánnak is küldte Katica, és kellemes vasárnap délutánt kívánt nekik. Elnézést kérek, valóban nem láttam az üzenetet. Komár László felvétele következik Kisszálláson. Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki, és jó egészséget Isti, Kevin és Patrik.

És elérkeztünk az utolsó felvételhez, Aranka kérésére szól majd továbbá. Kishegyesi Tanyára, Karna Erikának születésnapja alkalmából gratulál édesanyja Emília, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnap délutánt kíván. Elvira kérésére is szól, Márton Margit is szeretné ezt a felvételt hallani, Csantavérre Madár Róbertnek névnapja alkalmából gratulál felesége Rozália. Németországba Paróci Róbertnek nagyon boldog névnapot kíván Piroska és Béla Szabadkáról, a családot is üdvözlik. Horgosra Varga Erikának küldi a nótát édesanyja és párja József Kanizsáról. Dusanovóba Cvitkó Rózsának boldog születésnapot kíván barátnője Irén és Laci, Jánosnak pedig szép napot. Attila kérésére is szól. Ezt a dalt küldené édesanyjának, Szuzannának, lánya Emese és Csantavérre szól a nóta. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Simon Istvánt szeretné köszönteni ezzel a felvétellel, kellemes vasárnap délutánt kíván neki és jó egészséget Kevin és Patrik. Kellemes napot kíván párjának, Irmának és a stábnak. Üdvözlet Raus Istvántól!

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánságműsor végéhez érkeztünk. A folytatásban a híradót követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt és kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Grüsit Dániel, Nikolics Martin, Sóti Tamás, Farkas Ervin és Búzás Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Elég volt a szerelemből végleg igazán, lány ne nézzen többé rám, egy se nézzen rám. Kapjon

csak értükreszket érzem, hogy rajta vesznek kor, bennem zúg a vér. Párszor majdnem megnősültem, elszállt az eszem, de még időben rájöttem, ez nem való nekem. Többen

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannorádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
3: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
0: SMR.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű interaktív tudással egészíti ki. Ingyen

0: Címgáz.
1: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
0: Önökkel, önökért. Címgáz.
2: Híradó.
3: Június 16-áig van ideje a MOL-nak, hogy megvásárolja a NISZ orosz többségi tulajdon részét. A topolyai zsidók deportálására emlékeztek a helyi zsidó temetőben. A Durindóval folytatódik ma a népzene ünneplése Hajdújáráson. Hamarosan megkezdődik a Málna szüret Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az amerikai OFAC mindössze további 10 nappal hosszabbította meg a tárgyalási engedélyt a magyarországi MOL olajtársaságnak, hogy egyeztessen a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeft céggel. Zséko Markovics energetikai szakértő szerint a tárgyalások megakadtak, és a rövid határidő is azt jelzi, hogy Washington nyomást gyakorol a felekre a kompromisszum érdekében. Bár a végső megállapodás nem várható ilyen rövid idő alatt, egy kisebb előrelépés már elegendő lehet. Szerbia igyekszik megőrizni stratégiai pozícióját, miközben a NISZ működési engedélyének lejárata is közeleg, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Ezzel párhuzamosan az orosz gázszerződést további 3 hónappal meghosszabbítják, ami átmeneti könnyebbséget jelent Szerbiának. Zséko Markovics energetikai szakember.
4: Nem hiszem, hogy 10 napon belül bármilyen konkrét eredményt kapnánk, de jó lenne, ha a MOL tudna egy új javaslatot készíteni, és ezekkel az új eredményekkel állna az OFAC elé. Az OFAC ezt értékelni. Tehát az OFAC rövid távon azért próbál nyomást gyakorolni minden tárgyalófélre, hogy egyeztessék álláspontjaikat, hogy egy tranzakció megvalósulhasson. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez továbbra sem így van. Megvárjuk ezt a 10 napot, és meglátjuk, hogyan alakulnak tovább a dolgok.
3: A szerb posta fennállásának 186. évfordulóját ünnepelték Belgrádban. Az eseményen bemutatták az új digitális szolgáltatást, az e-postárt, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok elektronikusan az e-uprava rendszer postafiókján keresztül kapják meg számláikat. A vállalat szerint ez fontos lépés a postai szolgáltatások digitalizációjában. Bejelentették továbbá egy új logisztikai központ megnyitását Szabadkán a folyó év végéig. A topolyai zsidók deportálásának 82. évfordulójáról emlékeztek meg a helyi zsidó temetőben. 1944. április 16-a és június 20-a között 426 topolyai zsidót deportáltak, többségüket Auschwitzba, ahonnan csak nagyon kevesen tértek vissza. Közülük sokan később Izraelbe vándoroltak ki. A megemlékezésen imával és koszorúzással rótták le kegyeletüket a holokauszt áldozatai előtt. Csernai Panna tudósít.
5: Vonatzakatolás hangjával kezdődött a Memento elnevezésű megemlékezés a topolyai zsidó temetőben. A rendezvényen elhangzott, hogy az emlékezés egyszerre tisztelet, felelősség és kötelesség. A szabadkai zsidó hitközség hagyományosan 2 imával vesz részt az eseményen. Kovács Róbert, a szabadkai zsidó hitközség irodavezetője.
6: Az emlékezés az egy vallási kötelessége a zsidó közösségnek, de ugyanúgy a polgártársaink kötelessége is. Nagyon sok európai városban, faluban hiányzik már a zsidó közösség. Ez történt Topolyán is, 82 évvel ezelőtt deportálták a helység zsidóságát. Ez egy be nem gyógyuló seb, és minden évben erről meg kell emlékezni figyelmeztetésképpen, hogy ilyen ne történjen meg, hogy ilyenben ne vegyünk részt, senki se vegyen ilyenben részt.
5: A megemlékezésen imát mondott még Harangozó László református püspök és Szakály József topolyai plébános is. A rendezvényt minden évben június első vasárnapján tartják meg, melyet Topolya Község Múzeuma és a Filmmúzeum civil szervezet szervez. Vastag Gazsó Hargita, Topolya Község Múzeumának főmuzeológusa.
7: Pár évvel ezelőtt a múzeum készített egy nagyon szép évkiállítása tárlatot a Járási Magyar Népszínházról, a topolyairól, és akkor vettük fel a kapcsolatot Olá Tamás dramaturggal, teatrológussal, aki azóta Koncz István díjas lett, és ő beszélt arról a hetekben, néhány héttel ezelőtt, hogy éppen most azt kutatja, hogy az egyik előadásuk, egykori előadásuk az Anna Frank naplója. Rendezésekor nem csak a szöveganyagot dolgozták föl, hanem belevették a topolyai holokauszt témát is. És akkor fölkértem Tamást, hogy beszéljen erről röviden az

0: Gyűlteknek.
1: Olá Tamás felidézte Lányi István munkásságát, aki már 1958-ban két holokauszttal foglalkozó előadást rendezett Topolyán. A Mennyei Osztag című lágerdráma és az Anne Frank naplója a közösség elhurcolt tagjainak állított emléket. Olá Tamás, színháztörténész, dramaturg.
2: Topolya több mint 400 embert, 400 polgárát, a művelődésnek kulcsfontosságú figuráit veszíti el a háború során, a holokauszt során. És az, hogy a vajdasági magyar színház történetben egyedüliként a Topolyai járási magyar népszínház, és ezzel együtt is Lányi Istvánnak ez a két rendezése emlékezik meg róluk, és szembesíti a közösséget ezzel a hiánnyal, és szembesíti ezzel a tragédiával alig néhány évvel a háború után, az azt hiszem, hogy példaértékű, és beszélni kell róla, emlékezni kell erre a gesztusra.
1: A megemlékezés koszorúzással zárult. A Magyar Nemzeti Tanács, Topolya Község Önkormányzata, Topolya Község Múzeuma, a Topolyai Kúmics család, valamint a Szabadkai Zsidó Hitközség képviselői helyezték el a kegyelet virágait a temető bejáratánál található emlékműnél.
3: Már javában zajlik az idei 49. Durindó. A vajdasági magyar népzenei és néptáncos hagyományok egyik legfontosabb seregszemléjének idén Hajdújárás ad otthont. A program része az ünnepélyes megnyitó, a fellépő csoportok műsorai, valamint a délután és esti színpadi produkciók, amelyek a helyi kultúrotthonban és a szabadtéri színpadon zajlanak. A mai rendezvényt a 62. Gyöngyös Bokréta előzte meg. A kétnapos fesztivál célja, hogy bemutassa és továbbadja a vajdasági magyar közösségek gazdag népzenei és néptáncos hagyományait, miközben több száz fellépő és látogató tölti meg élettel Hajdújárást ezen a hétvégén. Szabadka központjában a Kékszökőkútnál is megtekinthető volt ma, a 10 országból érkezett mintegy 140 oldtimer. A 15. nemzetközi oldtimer találkozó zárónapján ritka veterán személyautókat és klasszikus motorkerékpárokat csodálhattunk meg. A program még pinteken kezdődött a résztvevők érkezésével és regisztrációjával, szombaton pedig Palicson mutatkoztak be a nem mindennapi járművek. Topolyán június 8-ától 15-ig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János Egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket, a Szabadkai Közkórház fogja ellátni. A tájékoztatóban az áll, hogy a szülészet munkarendjének módosulását a dolgozók időszakos munkaképtelensége okozza. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában, a termelők pedig jó minőségű és mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A mezőgazdasági minisztérium közben pedig kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és a felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Csernai Panna összeállítása.
1: Szerbiában 8-9 ezer hektáron termesztenek málnát a szakértők becslése szerint. Ez csaknem háromszor kevesebb annál, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. A málna szület valamivel több mint egy hét múlva kezdődik, az idei termést pedig mintegy 23 ezer tonnára becsülik, ami egyharmaddal meghaladja tavalyi év mennyiségét. A termelők optimistán várják a szezont, részben azért, mert a hűtőházak jelenleg üresek, és nincs jelentős import málna a piacon. Egyes termelők már kilogrammonként 550 dináros kezdőfelvásárlási árat említenek. A szakemberek szerint Szerbia továbbra is a világ egyik legjobb minőségű málnáját termeli. Dr. Alexander Leposzávics, a Csácsaki Gyümölcstermesztési Intézet munkatársa. A világpiac határozza meg ezt. A vásárlók a legjobb minőségű málnát keresik, és ez a szerb málna, mégpedig kétfajta, a vilamet és a míker. Az ültetési anyag, vagyis a palánta hiánya miatt más fajták termesztésébe is belekezdtünk, amelyek nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Elkezdtük keverni a különböző fajtákat, ezt pedig a piac nem fogja eltűrni. Szakértők szerint a termelés visszaesésének fő okai az aszály, valamint a nem megfelelő termelői és kereskedelmi gyakorlat. Bár Szerbia már nem számít világelsőnek a megtermelt mennyiséget tekintve, A málna minősége és a hűtőházi kapacitások terén továbbra is vezető szerepet tölt be. A mezőgazdasági minisztérium közben a termelők és a felvásárlók közötti kötelező szerződéses rendszer kialakításán dolgozik. Emellett támogatja a gazdák összefogását és a termelés korszerűsítését célzó beruházásokat.
3: A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, földrengés volt Görögországban. Képzésen vettek részt a Vajdasági Önkéntes Tűzoltók Magyar Kanizsán és Kalács Fesztivál volt Magyar Csernyén. Jönnek a részletek. Előrehozott parlamenti választást tartanak ma Koszovóban, ahol a politikai patthelyzet miatt másfél éven belül már harmadszor járulnak urnához a választók. A mostani választás tétje nem csak a kormányalakítás, hanem hogy sikerül-e egy pártnak olyan parlamenti többséget szerezni, amely képes lesz megválasztani az új államfőt és lezárni a hónapok óta tartó alkotmányos válságot. A választók 19 óráig járulhatnak az urnákhoz. Dudás Dánielt hallják.
0: A rendkívüli parlamenti választásokra Koszovóban azért van szükség, mert a legutóbbi voksolás óta a parlament nem tudott megállapodni az új államfő megválasztásáról. Bár a kormányzó párt, az önrendelkezés és vezetője Albin Kurti megnyerte a tavaly decemberi választást, nem rendelkezett elegendő támogatással ahhoz, hogy más párt támogatása nélkül elnököt válasszon, mivel a két legnagyobb ellenzéki tömörülés minden jelöltet elutasított, akit Albin Kurti javasolt. A pártelnök a mai napon egy rövid videóüzenetben buzdított a szavazásra a polgárokat. Tavaly azt mondtam nektek, kedves polgárok, hogy szánjatok rám 4 percet, én pedig további 4 évig dolgozom értetek. Kedves polgárok, ez nem 4 év volt. Most ismét csak 4 percet kérek tőletek, hogy ugyanarra 116-os számra szavazzatok. Ezután pedig 4 évünk lesz arra, hogy folytassuk ugyanazt a fejlődést az oktatásban, a foglalkoztatásban, valamint a termelés és a kereskedelem területén, ami összhangban van a mai nagy ünneppel. A koszovói választási rendszer sajátossága, hogy a 120 fős parlamentből 20 mandátum kisebbségi közösségek számára fenntartott hely. Ebből 10 a szerb közösséget illeti. A koszovói szerbek politikai képviseletét jelenleg elsősorban a szerb lista látja el, amely általában megszerzi a szerbek számára fenntartott mandátumok többségét. Zlatan Elek, a szerb lista pártelnöke. Arra számítok, hogy ez a nap rendben, békésen és demokratikus légkörben, bármiféle szabálytalanság nélkül zajlik majd. Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy minden polgártársamat arra biztassam, éljen demokratikus jogával, a szavazati jogával, és vegyen részt a mai szavazáson, hogy megválassza azokat, akik holnaptól a parlamentben képviselik majd őket.
4: Jó parlament!
0: A választási bizottság adatai szerint 17 párt és 3 koalíció verseng a 120 fős parlament mandátumaiért. A legnagyobb esélyes ismét Kurti pártja, azonban elemzők szerint valószínűleg most sem szerez akkora többséget, amely önmagában megoldaná a hónapok óta tartó intézményi válságot.
3: 2 egymást követő földrengés rázta meg ma a görögországi Évia szigetét. A Richter skála szerinti 4,8-as és 5,2-es erősségű rengéseket Athénban is érezni lehetett, mintegy 130 kilométerre az epicentrumtól. A földmozgások több utórengést és földcsúszamlást is okoztak a térségben, főként hegyvidéki utak mentén. A helyi hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A mentő csapatok folyamatosan dolgoznak az érintett területek. Robbanó szerkezettel ült egy férfi egy parkban a horvát fővárosban. A hatóságok őrizetbe vették. A zágrábi rendőrség közleménye szerint a 30 éves férfinél 2 szúró-vágó eszköz is volt. Bár a rendőrség nem pontosította a robbanó szerkezet típusát, nem hivatalos információk szerint az index.hr cikke alapján egy kézi gránátról lehetett szó. A rendőrség tiltott fegyver és robbanó anyag gyártás, birtoklás és beszerzés gyanújával állította elő a férfit. Az árvízvédelemről és a mezőgazdasági tüzek kezeléséről szerezhettek elméleti és gyakorlati tudást a Vajdasági Önkéntes Tűzoltók Magyar Kanizsán. A Jerikó IPA projekt keretében megszervezett haladó képzés célja a határmenti térség felkészültségének erősítése, a klímaváltozás és az emberi tevékenység okozta veszélyhelyzetekkel szemben. A délvidéki önkéntes tűzoltóhálózat 46 tagszervezetének képviselői magyarországi szakemberek segítségével segítségével elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhattak. Bajtai Balázs a Délvidéki Önkéntes Tűzoltóhálózat vezetője.
4: A képzés témája az árvízvédelem, valamint a mezőgazdasági tüzeknek a kezelése, hiszen mezőgazdasági termőterület a községünk nagy része, valamint a Tisza partján fekszik a Magyar Kanizsa község, és a Délvidéki Önkéntes Tűzoltóhálózathoz csatlakozott egyesületek még jó része is szintén folyóparton, akár Duna, akár Tisza parton fekszik, ezért aktuális lehet az árvízvédekezés. Sajnos a jelenlegi vízállással nem tudjuk, hogy ez meg fogja valósulni egyszer egy árvíz, de jó, hogyha fel vagyunk készülve egy folyóparti településként.
3: Hogy nincs párja a kemencében sült kiflinek, azt mindenki megtapasztalhatta a Magyar Csernyei Kalács Fesztiválon, amit 19. alkalommal szervezett meg a Magyar Csernyei Hagyományápoló és Gasztronómiai Csoport. A rendezvényt a Tűzoltó Otthonban tartották, 12 csapat jelentkezett, Romániából is érkeztek vendégek, Kecskés István és Dudás Dániel riportja.
0: Sok csernyei családban még él az a szokás, hogy a hét valamelyik napján, legtöbbször pénteken, pék kifli kerül az asztalra. Korom Margit, magyar csernye.
5: A jó kiflinek az a titka, jó legyen a lüszt. Az élesztőnek nem szabad túl melegíteni a tejet, hogy főgyűjön, meg hát nem szabad túl keményre se csinálni, de azért lágy se legyen. Meg hát jó kidolgozni, simára a tésztát, mindig így alámenni, hogy az kapjon levegőt, akkor úgy buborékosodik, úgyhogy meg jó meg kell, mert ha nem kell meg, akkor már nincs értelme, akkor kár meg csinálni.
0: A pékkifli készítésének szokása nem csak a falusi családokban maradt meg, a városban élők is tudják, hogy a házi készítésű sütemény mindig jobb, mint amit a boltban vásárolunk. Kis Irén, Nagy Kikinda.
6: Az a valódi. A hájas kifli, a pékkifli, a csiga, a, hogy mondjam, ezek a régi fajták. Sokan csinálják azért. Attól függetlenül, hogy városon vagyunk.
0: Voltak, akik mákkal vagy krémekkel ízesítették a kiflit. A legnagyobb sikere mégis a sima sós kiflinek volt. A pékkifli szép színéhez és finom ízéhez hozzájárult a Csernyei Tűzoltó Otthon udvarában álló rakott kemence is. Persze azok is, akik odafigyeltek arra, hogy a kifli szépen megsüljön. Szilágyi Sándor, a Magyar Csernyei Hagyományápoló és Gasztronómiai Csoport elnöke.
7: 2007-ben épült, és azóta használjuk. Az az érdekesség a kemencének, hogy más ízt ad, mint a Lernibe sütött kalácsok. Próbáltunk mink itten pizzát, kiflét, töpört és pogácsát sütünk minden évben az iskolának. A luca pogácsát különben azt kapják uzsonnára, és sokan dicsérjék, mivel más íz, más. Gondolom az anyag ugyanaz, de az íz más.
0: A rakott kemencében szokták sütni a pékkiflit a csernyei lakodalmakra és egyéb alkalmakra is.
3: Változékony június elé nézünk. A meteorológusok szerint a jövő hét elején visszatér a nyárias idő, és akár 30 fok feletti hőmérsékletek is előfordulhatnak. Szerdára azonban ismét csapadék és lehűlés érkezik. Az időjárás csak a hónap közepére stabilizálódhat. Balázs Zita a mikrofonnál.
8: A hétvégi lehűlést követően a jövő hét elején ismét visszatér a nyárias idő Vajdaságba. Hétfőn és kedden több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet helyenként elérheti a 29-31 fokot is. A melegebb idő azonban nem tart sokáig. A hét közepétől ugyanis újabb hideg front érkezik térségünkbe, amely többfelé záporokat hozhat. A hőmérséklet fokozatosan visszaesik. Csütörtöktől már csak 24 fok körüli maximumokra számíthatunk. A hónap további részét tekintve sem körvonalazódik tartós hőség Vajdaságban. Az előrejelzések szerint június hátralévő napjai az átlagosnál valamivel hűvösebbek és változékonyabbak lehetnek. A napsütéses időszakokat többször szakíthatják meg záporok és zivatarok, miközben a nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat. A hónap közepére várható majd egy stabilabb, melegebb időszak, amely az északnyugati szél hatására valamivel szárazabb lesz. A tartós kánikulára egyelőre nincs kilátás, így a nyár első hónapja inkább mérsékelt, időként csapadékos arcát mutathatja majd.
9: Sport.
3: A hétvégén ismét Adán rendezték meg a 21. Bekedi kupát, a nemzetközi gyermeklabdarúgó tornát, amelyen három ország, Szerbia, Magyarország és Románia csapatai vettek részt. Összesen 82 csapat és több mint 1000 fiatal labdarúgó lépett pályára a kétnapos tornán. A rendezvény Ada község egyik legnagyobb sporteseménye, amely évről évre számos sportolót, szurkolót és érdeklődőt vonz. A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, holnap is napos idő lesz, 30 fokos meleg várható. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap is én mondom a híreket, további szép napot kívánok.
10: Ahol a tegnap dallamai találkoznak a mával.
11: Szabadkai Magyar Rádió.

SMR. Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: Nálunk a régi slágereken mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.
2: Az 1946-ban született Dolly Parton a country zene egyik legendája. A sikeres üzletasszony, az ikonikus kebleiről is világszerte ismert.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró, érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ucskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámok egyikén, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
6: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: A régi idők slágerei.
7: A régi idők slágerei.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
6: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
8: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította, de óriási sikert a 80-as évek elején értek el a retro rock and roll dalokkal.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Nosztalgiázzon velünk.
6: Retro kavalkád.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Reklámot hallottak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Az FM 107,1-en és az interneten.

A magyar latin pop történetének legsikeresebb fejezete a Fiesta együttes 1999-es megalakulásával vette kezdetét. A népszerű formációt Knapik Tamás és Csordás Tibor dúója alkotta.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Utaz idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: Csonka András, becenevén Pici, a magyar szórakoztatóipar egyik legsokoldalúbb és legkedveltebb egyénisége. Bár első önálló nagylemeze már 1997-ben megjelent, az igazi zenei áttörést a 2000-es szilveszteri Dáridóban bemutatott produkciója hozta meg számára.

0: Köszöntjük! A 107,1 MHz-en. Hello, hello! Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig!
2: Dalok, melyeket szerettünk.
3: Tudják, ki rejtőzik a Penci Mária Ilona név mögött? Ő nem más, mint Dolly, a Dollyról legendás énekesnője. Miután a Hungária együttes feloszlott Kékely Zoltánnal, Novai Gáborral, Fekete Gyulával, Flipper Öcsivel és Zsoldos Gáborral közösen építették fel a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekarát.

0: Forgassuk vissza együtt az időkerekét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Nosztalgia Rádió.
3: Énekeljen a Magyar Elvis, azaz Komár László.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

Következzék a zenetörténet legsikeresebb női előadója, aki Madonna Louise Ciccone nével látta meg a világot 1958. augusztus 16-án.

A Los Lobos egy 1973-ban Los Angelesben alakult rockzenekar. Az együttes alapító tagjai mind a helyi középiskola diákjai voltak.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban már szól is az AC/DC. A banda 1973-ban alakult az ausztráliai Sydney-ben. A skót származású testvérpár Angus és Malcolm Young által alapított zenekar védjegye a dübörgő gitár riffek és Angus ikonikus iskolás fiú egyenruhája. Ez az AC/DC.

A brit T-Rex zenekar 1967-ben alakult. Mark Bolan vezetésével a glam rock úttörőivé váltak. Bolan soha nem tanult meg autót vezetni, mert rettegett az autóbalesettől. Tragikus módon vesztét pont egy olyan autóbaleset okozta, amelyben utasként ült.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A régi zenék otthona. A 107,1 MHz-en.
3: Az 1962-ben alakult Rolling Stones nevét Muddy Waters Rolling Stone című bluesdalaik lette. Ők tartják a rekordot a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő rockzenekarok között. A zenekar motorja a Jagger-Richard szerzőpáros.

Elég csak annyit mondani, hogy Beatles. A négy liverpooli gombafejűnek 1960 és 70 között számtalan slágert köszönhetünk.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.
3: Ez az 1960-ben alakult legendás Metró együttes.

protège.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Cserháti Zsuzsa eredetileg balerinának készült, majd óra is ékszer volt éladóként dolgozott. Rendkívüli énekhangját Szécsi Pál fedezte fel egy balatoni szórakozó helyen. Karrierje során a csillogó sikerek mellett az igazságtalan mellőzöttséggel is meg kellett küzdenie.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hamarosan önöknek énekel a Szabadság Vándora. Az 1946. december 21-én született Demjén Ferenc, aki még gyermekkorában kapta a Rózsigúny nevet.

0: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden zene, ami retro, SMR.
3: A Skorpió 1973-ban alakult magyar együttes, amelyet Frerejsz Károly alapított az LGT és a Hungária zenészeivel. A dédapánk is tudja, hogy az beszéli már az egész város, hogy a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak a Skorpió klasszikusok.

0: Munka közben,
1: SMR.
0: Munka után,
1: SMR.
0: Itt csak retrós láger megy.
1: 107,1.
2: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös, Kóbor János, ének, Benkő László, billentyű, Molnár György, gitár, Mihály Tamás, basszus, és Debreceni Ferenc, dob.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retrózenék rádiója.
2: Énekes, zongorista, zeneszerző. Máté Péter. 1947. február 4-én született a rövid életű zseni, aki ilyen dalokkal ajándékozott meg minket.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en. Ajánló következik.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Hétvégén is
6: a 107,1 MHz-en.
7: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
8: A Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Retro Kavalkád.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
4: A Pointer Sisters együttes története 1969-ben indult el Kaliforniában. A kezdeti dúó 1972-re 4 tagúra nőtt. Érdekesség, hogy a legnagyobb 1980-as évekbeli popdiszkó sikereiket már újra trióként érték el.

0: Retro slágerek társaságával.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Az 1982-ben Oszlóban alakult Norvég AH Trio, a 80-as évek egyik legnagyobb pop szenzációja, amely Morten Harket különleges, ötoktávos hangterjedelmének és a fülbemászó szinti pop dallamoknak köszönhetően vált ismerté.

0: A 90-es évek zenéi az SMR-ben, a 107,1-en.
1: Az új hullám és a punk rock korszakát meghatározó Blondie 1974-ben alakult meg New Yorkban. A zenekar ikonikus arca és énekesnője Debbie Harry volt.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mese egy nagyon-nagyon régi mese. Képzeljétek, még óvodás koromból ismerem. Hallottatok már a kiskakasról és az ő krajcárkájáról? Fogadjátok szeretettel ezt a népmesét. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kiskakasa szeméten. Egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt. Azt mondja neki, kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom bizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, és elkezdett kiabálni. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Eredj te szolgáló, fogd meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba! A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdte a kútban. Szídd fel, begyem a sok vizet! Szídd fel, begyem a sok vizet! Erre a begye mind felszítta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuríkú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának. Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kakast, vesd belé az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdte. Ereszt ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Ereszt ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak! A szolgáló belevetette a kis kakast a méhes kasba. Ott megint elkezdte a kis kakas. Szídd fel, begyem a darást, szívd fel, begyem a darást. Arra a begye mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Már a török császár nem tudta, mi csináljon vele. Eredj te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hagyd tegyem ide a bő bugyogón fenekébe. Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beleteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint elkezdi. Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát. Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát. A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár.
1: Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kiskakast! Vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját!
0: Bevitték a kiskakast a kincses kamrába. Ott megint elkezdte a maga nótáját. Szídd fel, begyem a sok pénzt, szídd fel, begyem a sok pénzt. Erre a begye mind felszítta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdagasszony lett belőle, még máig is él.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zené és időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
2: Billy Joel 1949. május 9-én született New Yorkban.

0: a régi szép időn dalai.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A KFT együttes 1981-es budapesti megalakulásával indult a Magyar Új Hullám. 1985-ben a KFT játszott a világhírű brit Wham együttes előtt a Népstadionban. A KFT szürreális dalszövegei és színpadi jelenetei egyenesen vezettek a legendás Lárpudlár társulat 1986-os megalakulásához. A társulatot Lár András indította el, és Bornai Tibor is alapító tagja volt.

A Szinti Pop és az új hullám történetében mérföldkövet jelentett az Ultravox zenekar 1974-es londoni megalakulása. Az együttes tagjai az 1973-as induláskor a próbák alatt hetente cserélgették a neveiket. Az Ultravox zenekar történetét a zenei stílus és a tagok szempontjából is két teljesen elkülönülő korszakra kell osztani. A második felállás, vagyis a klasszikus szintipop korszak 1979-től 1987-ig volt a legsikeresebb.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

A Mike and the Mechanics 1985-ös megalakulásával indult el a Genesis gitáros Mike Rutherford sikeres pop-rock projektje. Az alapító nem akart egyetlen állandó frontembert, ezért egyszerre két zseniális énekest is szerződtetett. Paul Carrack és Paul Young osztoztak a dalokon.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
5: A 107,1 MHz-en.
4: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
2: 1945. április 19-én született Soltész Rezső, énekes dalszerző. A Corvina együttes tagja volt, majd 1979-ben szóló karrierbe kezdett. Megjelenésének ikonikus részévé vált jellegzetes frizurája és a mindig elegáns öltözéke.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Simply Red együttest 1984-1985-ben alapították Manchesterben. A formáció egyetlen állandó tagja és abszolút vezetője az egyedi hangú énekes-dalszerző Mick Hucknall.

A Péter Fibori és Love Band 2007-ben alakult meg az Amorf Ördögök együttes korábbi tagjaiból, akik a dalokat kifejezetten az énekes színésznő egyedi karakterére, valamint rekettes, básonyos hangjára szabták.

0: A 90-es évek zenéi a magyar retrósárlatok náluk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: ...1993-ban Budapesten indult a magyar diszkókorszak egyik nagy sikertörténete, a Carpe Diem. Bár a formáció arcaként az elefántcsontparti magyar származású Funna Fanni szerepelt, a dalokban valójában nem ő, hanem a Neoton familiából is ismert görög származású énekesnő Stefanidu Janula énekelt. Az együttes zenei motorjai zeneszerzője Erős Attila volt.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Következzék az 1988-ban alakult Bonanza Banzai, a kultikus magyar szinti pop trió, amely 1994-ig volt aktív.

0: régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Dave Gahan énekes, Martin Gore gitáros és billentyűs, Andrew Fletcher, Ellen Wilder és Vince Clark billentyűs. Ők formálták a Depeche Mode zenei világát az 1980-as alapítás óta, és szereztek rajongókat az ilyen dalokkal.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Most DJ Kea gitározik és énekel, aki 1938-ban született John Weldon Kea néven. Ő teremtette meg a Tulsa Sun néven ismert stílust, amely a blues, a rockabilly, a country és a jazz elemeit ötvözi.

A piramis 1974-ben alakult. Révés Sándor énekes csatlakozásával állt össze a klasszikus ötös. Somlajos, basszus, Závodi János, gitár,

0: Csak a régi idők slágerei.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Jönnek a mindenség elemei, az Earth, Wind & Fire, a banda, amelyik 1969 óta nyomja funk varázslatot.

0: Örögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro Kavalkád.
0: A 107,1-en.
2: Az Ottavan 1979-ben alakult francia diszkóduó. Tagjai Jean-Patrick Baptiste és Annette Eltis. A producereik korábban a Gibson Brothers sikerét is megalapozták. Több mint 10 millió lemezt adtak el.

0: SMR.
1: Csak retro zene megy.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Most pedig énekeljen Cini. Ő az 1967-es Táncdalfesztivál győztese, azaz Zalatnai Sarolta.

0: 107,1.
1: Itt csak retrós láger megy.
2: A Color debreceni rock együttest a Bokor fivérek alapították 1975-ben. Eredetileg Bokor együttes néven indultak az 1977-es Kimit tud vetélkedőn, és a műsorfolyam közben változtatták meg a nevüket Colorra.

0: álljon meg egy darra.
1: A 107,1-en.
2: Kaliforniában 1961-ben alapították a Wilson fivérek a The Beach Boys zenekart. Bár a surfrock stílus megteremtői voltak, az alapító tagok közül egyedül Dennis Wilson tudott valójában szörfözni.

0: pütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: Retrózen a füleinknek. SML.
2: A 107,1-en ez a legendás Illés együtt.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Tegyék meg tétjeiket.
4: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
3: Nálunk mindenki nyer.
4: Szórakozás tét nélkül.
3: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mai műsor főszereplője Dino Paolo Crosetti, a szórakoztatóipar összes szereplőjétől külön szeretett volna lenni. Egyedi és utánozhatatlan. Fiatalon küszködött, olyan lokálokban próbálkozott, ahova más be sem tette volna a lábát, nem is tette. Aztán, ahogy ez a mesében is lenni szokott, egy véletlen találkozás mindent megváltoztatott. Jerry Lewis komikus, színpadi, majd később filmes partnereként talált magára. Majd még többre vágyott. Frank Sinatra egyik legjobb barátja lett, senki sem szólt bele abba, hogy milyen dalokat énekeljen. A világ csúcsára ért, és megszületett Dean Martin, énekes, színművész, aki John Wayne-nel is forgatott és barátkozott. A lazaság királyának becézték, de igazából sokat készült. Ritkán maradt ki éjszaka, imádott golfozni, az örökké és szalonspicces nagybácsi figura pedig csak egy szerep volt, ami rá is ragadt. Persze a poharat igazából sosem tette le. Ám a 80-as évek végére, miután családi tragédia érte, már kerülni akarta a Rivalda fényt, és legjobb barátaival, Sinatrával és Sammy Davis Jr.-ral szervezett utolsó közös fellépés sorozatuk néhány megmaradt állomását is lemondta. Haza kell mennem, mondta. Sinatra pedig arcon csókolta, majd megölelte. A barátságuk persze megmaradt. Ma is egy igazi aranyalbumot hoztam. A 109 éve kell mennem, mondta. Sinatra pedig arcon csókolta, majd megölelte.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez
1: forog
0: tovább.
1: Tovább.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Halmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei. A 107

0: csak ő.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1-en.
1: Repül az idő.
3: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér, mondd, hova mész.
1: Délfelé,
0: mikor a kutyákat utána eresztik, meghallod a halál nevet. Nézd fel az égre még egyszer, aztán állj meg, és emeld fel kezed. Tedd ezt, testvér.

meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugszik meg soha már. Soha már. Tudom, menned kell már. Azt hiszed,

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadka

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem. 107,1.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: I love you under my skin.
1: Éjfélmúlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jú slágerek az SMR-ben.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Rozmyczysz zalesy, gledasz obyczany gra. Svetlo se pale i tinja želja tebi.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

Mi vagyunk a 90-es évek zenéi. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retrós lágerek társaságában.
2: Breathless drive on a downtown street.